take ya. Dip trip, the Fantasia.

lovasa, ez nem neked való.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM 107,1.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Lendárt installációk.
1: Mativálra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Lendárt installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És

0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak. A minőségi magyar zene.
2: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
2: Nálunk szól. Nálunk.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 107,1.
3: Itt csak retro sláger megy.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Zenés időutazás.
1: 7 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Ébredjen velünk,
5: hogy ne maradjon le semmiről.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
3: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 107,1

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak. A 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.
3: SMR.
0: SMR.
3: Önnek szól.

0: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Kiss.
1: A régi szép időn dalai.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Reklám következik.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
0: Náluk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
4: Visszatérnek a régi szép emlékek.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban a múlt vasárnapi ítéletidővel foglalkozunk. Egy szerkesztőségi összeállítással érkezünk, amelyben károsult termelők, szakemberek és illetékesek is megszólalnak. A folytatásban részletesen utána járunk, hogy hogyan lehet Topolya községben jelenteni a jégkárokat, majd pedig Magyar Kanizsára látogatunk, ahol elmaradt a vihar, ugyanakkor a terület rendkívül kevés csapadékot kapott az elmúlt hónapokban. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ébredjen velünk a 107,1-en.
1: SMR.

0: A múlt vasárnapi ítéletidő komoly károkat okozott a mezőgazdaságnak Vajdaság területén. Különösen súlyosan érintette a jégeső a Szabadka környéki falvakat, Tavankútot, Misityevót, Bajmokot, Nagyfényt és Csantavér egy részét. A Topolyához tartozó falvakban, Kavillón, Gunarason, Zenta Gunarason, Kisbelgrádban mintegy 9000 hektáron tarolta le a termést a heves eső és a jég. Zenta és Adakül területeiről is mezőgazdasági károkról számoltak be a termelők. Szerkesztőségi összeállításunk következik. Esett a jég vasárnap délután Zenta Gunarason. Az ítéletidő hatalmas pusztítást végzett a környező termőföldeken. Ali Róbert gyümölcsösében is tarolt.
1: Tulajdonképpen ebbe a parcellába két parcellán két ültetvényen van, közel 10 hektár, ez egy 6 hektáros parcella, be van 11 ezer fa. Hát most, hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljuk 10 ezeret, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van. Most az értékben, hagyd nem mondjam, hogy mennyi, majd meglássuk a piac fölvásárláskor, mit határoz meg. Tavaly 250 dinár volt, az idén valószínű, hogy 100-120 dinár, úgyhogy mindenkinek meghagyom, hogy beszorozza, hogy itt mekkora kár érhetett tulajdonképpen.
2: Esetleg így, ami a jégágyukat illeti, kapcsolatot felvetted-e valakivel, hogy mi történt?
1: Nem, egyáltalán. Hát valójában nekünk arra ráhatásunk semmilyen nincsen. Ezt a köztársasági hidrometeorológiai szakszolgálat irányítja. Itt van tőlem, hogy kimennénk a föld másik végére, 300 méterre a rakétakilövő, ami távirányítással működik, mindig be vannak töltve. Most, hogy mi történt, hogy ekkora felhő volt, vagy lemaradtak, későn kaptak információt, nem tudom, ezt erre én nem tudok releváns választatni egyáltalán. Csak szomorú ez, hogy ez történik. Szóval, ahogy néztük a fölvételeken, Tavankúttól indulva egy olyan 30 km hosszú, 4 km széles sávba, amit elért tarót, mindent szétvert.
0: A jégeső a barackosokat és a kalászosokat sem kímélte.
3: Azt nézünk, hogy a zárpa meg a búza az nehezen lesz főszedve, jobb, nagyon levette a kalászokat. A napraforgó is nagyon rosszul áll, esetleg kukorica, ha valamennyire kiheveri.
0: A heves vihar több hullámban érkezett, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Az első szakaszban a rakétaállomások sikeresen elhárították a jégesőt, azonban a második front érkezésekor már nem tudták megakadályozni a bajt.
4: Már sáros, lacsikos időben, de ahol még ki tudtunk jutni, ott látszott, hogy ki lett szaggatva a kukorica, föl lett szabdosva, szóval borzasztó nagy kár, az alsó levelek azok teljesen lelettek verve, de a szíve a kukoricának még megmaradt, tehát ennek van esélye, hogy még kihajt, tehát vannak olyan esélyek, ahol még egy kis hajtás lehet, de a betegségek itt föl fogják ütni magukat, úgyhogy várható gombabetegségtől kezdve minden, akkor már jönnek a bogarak és minden, tehát itten nagy szenvedés lesz, hogy lesz-e természetesen, hogy mennyi egyáltalán, tehát azt a jövő majd az idő megmutassa.
0: A jég szinte a földdel tette egyenlővé az aratásra váró búzát, de nem kímélte a kukoricát sem.
5: Magyarországon keletkezett ugye ez a nagy felhő, elég masszív is volt, és úgy látszik, hogy rengeteg jéget tartott magában, azért mert körülbelül egész le Orahóig, szóval körülbelül egy 20-25 km mélyen, 4 km szélesen, egy, hát most Gorombán lehet, hogy 10 000 hektáros felületet letakart.
0: A jégverés során megynagyságú jég hullott, egyes területeken azonban barackszennyi jégszemeket is jelentettek.
5: Ez a kukorica is függetlenül attól, hogy úgy néz ki, hogy egy része azért talpon maradt, nagyon sok van olyan, ami annyira meg van sértve, hogy valójában csak a haja tartsa. Még úgy, hogy valószínűleg itt még egy 50% ki fog dűni. A búzák, árpák azok totál károsak, úgyhogy valószínűleg nem is lesz érdemes őket learatni. Repcében is nagyok a károk, ugye főleg azok, akik egy kicsit érettebbek voltak, ki vannak verve ugye a hüvelyekből a szemek.
0: Ami Szabadkát illeti, a jégverés leginkább a bajmoki és a tavankúti határ egyes részeit érintette. A Magyarország felől érkező szupercella Bajmok térségében mintegy 8 percen át szinte kizárólag jeget hozott, miközben csak elenyésző mennyiségű csapadék hullott. Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése, azonban pontos adatokkal még nem tudnak szolgálni.
6: A jégvédelmi törvény szerint van egy lehetőség bizottságot alakítani, most konkrétan a személyekről gondolkozunk, mivel hogy szakemberek kellene, hogy legyenek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy konkrétan a kár felbecsülése lenne a cél, és ezt a beszámolót szintén az Országos Meteorológiai Intézet felé kell küldeni, amely pedig egyesítve, mert nem csak a szabadkai határban történtek károk, hanem én úgy hallom, hogy ugye Topolya felé is, és sőt még Zrenjaninig is elhúzódott ez a károsító, nagyon kellemetlen cellának is nevezhetjük, ugye, mert ez már nem klasszikus vihar volt, és az Országos Meteorológiai Intézet pedig a kormány felé kell, hogy a beszámolót megfogalmazza, és azután pedig a rendelkezések a kormánytól függnek. Tehát a mi feladatunk most, hogy felállítsuk ezt a bizottságot, és hogy minél pontosabban be tudjuk mutatni a károkat, ami a terepen ugye megtörtént sajnos.
0: Topolya község is bizottságot alakított ki a helyzet felmérésére, közölte közösségi oldalán Szatmári Adrián. Topolya polgármestere azt írta, a terepi felmérés során összegyűjtött adatokat és megállapításokat a község az illetékes szervekhez továbbítja. Azok a termelők és polgárok, akiknek a jégeső kárt okozott a termésében, a kárt bejelenthetik Topolya község közigazgatási hivatalában. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a község hivatalos honlapjáról. Szatmári Adrián azt kérte az érintettektől, hogy a kárbejelentést mielőbb tegyék meg, ezzel is segítve a károk pontos és hatékony felmérését. A szerb köztársasági parlamentben Tóbiás József ismertette a képviselőkkel a helyzetet. A VMS képviselője elmondta, helyenként teljesen elpusztult a csak nem aratásra kész búza, az olajrepce, a mák és az árpa. A kukoricatáblákon is tetemes a kár, de a remények szerint némi termésre még lehet számítani. Képviselőként, aki erről a vidékről származik, és mint a Képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagja, a VMS képviselőcsoportjának tagjaként kérdést tennék fel a károsult mezőgazdasági termelők nevében. A kérdést a szerb kormány felé és a mezőgazdasági minisztérium felé intézem. Terveznek-e az önkormányzatokban a törvényben foglalt terepszámla és a szakmai kárfelmérés után bármilyen segítséget juttatni az érintett mezőgazdasági termelőknek? Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bizottság egyes ülésein szó volt arról, hogy az illetékes minisztérium mindig biztosít majd eszközöket a szezonális beavatkozásokra. Tény, hogy a végleges és részletes adatok nélkül is már most egyértelmű, hogy a kár mértéke hatalmas. Magyar Kanizsa községet elkerülte az ítéletidő, ugyanakkor a község az elmúlt időszakban is nagyon kevés csapadékot kapott, tehát ott a szárazság tarol a földeken. A termelők szerint a lehullott eső elsősorban a talaj felső rétegeit nedvesítette át, miközben a mélyebb rétegekben továbbra is jelentős a vízhiány. Észak-Bánát földjeit ugyan elérte az eső az elmúlt napokban, de a gazdák szerint ez csupán átmeneti enyhülést hozott a hosszantartó szárazságban. A lehullott csapadék elsősorban a tavaszi vetések számára jelentett némi segítséget. Dobó Sándor törökkanizsai termelő elmondta, a csapadék eloszlása térségükben rendkívül egyenlőtlen. Még 2025-ben Törökkanizsa község területén mintegy 410 liter eső hullott, addig Óbecse környékén már 500, Újvidék térségében pedig közel 600 liter csapadékot mértek.
7: Június 1-től 16-áig 26,5 liter csapadék esett le itt a körzetünkbe. Ez egy a közepes mennyiség, azonban az a baj, hogy ez 6-szor oszlódott el. Azt jelenti, hogy naponta 5-6 literek esnek, és annak ugye 4-5 liter elpárolog aznap, tehát a gyökérzet nem látja használta ezeknek a tavaszi kultúráknak. A másik problémánk viszont az, hogy előtte is kevés esett májusban, áprilisban meg csak 2 liter volt.
0: Magyar Kanizsa községben a hétvégén és a hét elején lehullott 10 liter eső ugyan átmenetileg felfrissítette a földeket és kedvezően hatott a kapásnövények fejlődésére, de a talaj mélyebb rétegei továbbra is rendkívül szárazak. A napraforgó és a kukorica jelenleg biztató állapotban van Magyar Kanizsa környékén. A növények fejlődése egyelőre megfelelő ütemben halad, ám a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz. Jelentősebb tartós csapadék nélkül ugyanis gyorsan romolhatnak a terméskilátások a térségben. Azokon a területeken pedig, ahol a jég aratott, a gazdák csak az állami segítségben bízhatnak, hangsúlyozzák a termelők.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
2: Ajánlót hallottak.
1: A régi idők slágerei.
3: A 70-es évek kedvencei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Topolya község területén jelenleg is folyik a károk bejelentése, nyilvántartása és felmérése. Hogy mekkora károkat szenvedtek el a termelők, mely növénykultúrák érintettek leginkább, és milyen segítségre számíthatnak a gazdák, arról Slingár Irént, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének falugazdászát kérdezte Vitkovics Alexander.
1: Mekkora területet érintett a június 14-i jégeső Topolya községben, és mely településeken okozta a legnagyobb károkat?
2: Igen, nagyon nagy károkat szenvedett Topolya. Ugyanis ugye a jégeső annak ellenére, hogy nagyon nagy erőkkel, rakétákkal lőtték a felhőket, nagyon nagy károkat okozott. Ugye a Topolya községben ugye a Kisbeográdi határba lépett be, és körülbelül egy olyan 3,5 km szélességben 100% károkat okozott, és ugye az végigment, egész mondjam azt, hogy a Topolya, Micsunovó és Orohovó, majd Gunaras, Kavilló, Szetitjevói vonalon egy ilyen szép félkör ívet írt le, és sajnos nem kímélte abban a sávban az egyetlen egy kultúrát sem. Tehát nagyon széleket mondjam azt, hogy valamennyi túléli, és itt csak a kukoricáról beszélhetünk, ami esetleg túléri. Már a napraforgókat is, amikor a szárát fél beszakítja, akkor az ott megszakad a dolog, és az kész. A buzákat, árpákat szinte a kalászok mind a földön vannak. Nem beszélve, hogy az orai reccéről, ami úgy szintén ott van, hogy beérik lassan, és kiverte a szemeket, tehát nincs értelme kombájna rámenni. Vannak parcellák, ilyen árpa és buza parcellák, ahol a termelő jószágtenyésztéssel foglalkozik, és azt mondta, nincs értelme rámenni, hogy a szalmát összeszedje, mert annyira elverte, hogy egy olyan 20 centi maradt a szalmából is mindössze meg. Tehát hihetetlen, hogy mekkora károkat okozott, annak ellenére, hogy mindenki hallotta, hogy az a rengeteg rakéta ki lett lőve, Topolya községben 400 darab. És ennek ellenére ekkora károk lettek.
1: Jelenleg hogyan zajlik a károk bejelentése és felmérése, és meddig jelentkezhetnek a termelők?
2: A károkat eleve már ugye a felmérés az a terepen is folyik, és az ugye az egyik legfontosabb dolog. Itt ugye a mezőőr, a községi mezőgazdasági megbízott, a felügyelő, ők mennek, valamint a szakszolgálatnak a szakmunkatársa, és ezt a terepet végigjárják GPS-szel, kimérik. A termelőknek viszont az a dolguk, hogy bejöjjönek egy falugazdászhoz, vagy ki a mezőrhöz, kinek mi van közelebb, és ők úgymond felmérik, és akkor bejelentik a saját parcelláikat, és a saját felmérésük alapján a kárt beírjuk, hogy mekkora kár az adott parcellába, és milyen kultúrát fed. Már tegnap elkezdtük, megjelent a Topolya község honlapján ugye az űrlap, amelyen kell a kártbejelentést tenni, ezt át kell adni Topolyán az iktatóba, vagy mondom esetleg a falugazdászhoz, aki egybe behozza az iktatóba. Képeket kell mellé tenni, amivel ugye bizonyítsuk azt, hogy igen, ez így néz ki. Könnyebb a bizottság dolga, hogyha ezt így tesszük, mert lássuk, de nagyon nagy parcellákról van szó, és nem mindegy, hogy milyen gyorsan dolgozzák fel. És hát jó lenne ott hétfőket szerdáig bejelenteni ezeket a károkat.
1: Ha már itt tartunk, milyen segítségre, támogatásra vagy kártérítési lehetőségekre számíthatnak a károsult termelők a következő időszakban?
2: Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen támogatásra számíthatnak. Ugye ez vasárnap történt, egy ilyen sok után vagyunk, és hallottam, hogy Tóbiás József parlamenti képviselő úr már főszólalt, elmondta, hogy mekkora a probléma, nem csak Topolya, ugye, hanem a környező községekben is, és hogy ezt már figyelembe kellene venni. Hát reméljük, hogy lesz eredménye.
1: Én azt hiszem, hogy ezek a károk kártérítése, ugye felbecslése az most folyik, de ennek a kártérítése, igen, ez kimeríti a Topolyai önkormányzat költségvetését, mert ugye tudom korábbról, hogy azért minden városnak van egy mezőgazdaságra elkülönített eszköze, de ilyen esetre senki sem számít.
2: Sajnos igen, itt még az országnak sem tudom, hogy van-e ilyen alap, ami mondjam ilyen károkra úgymond félretéve. Topolyának nincs. Van mezőgazdasági alap, ez természetes, és minden évben pályázatot is írnak ki. Egyelőre ezekről még döntések nem születtek, ugyanis egyelőre a kárfelbecslés megy, és erre még nem tudok határozott választani, amint tudunk valami közelebbit, akkor értesítjük a tesztelkáros útakat.
1: És végezetül egy örökös kérdés, ami általában akkor merül fel a termelőkben és mindenkiben a termés biztosítása. Ez most megint egy időszerű kérdés, és nem tudom, hogy a termelők miért óckodnak ettől, hiszen, ha jól tudom, akkor a köztársaság refundálja a biztosítási költségek egy részét.
2: Így igaz, nagyon kis százaléka a termelőknek az, aki a biztosítást úgymond megköti a terményekre, és ez Topolya községre kimondottan vonatkozik, hogy nagyon kevesen kötik meg a biztosítást. Ezt látjuk onnan, hogy ugye jön az az időszak, amikor vissza kell igényelni a 40%-át a biztosításnak a mezőgazdasági minisztérium által támogatott részt, valamint ugye, amikor a községi pályázat van, akkor a községben úgy szintén ugye a biztosítás 20%-át visszaadják. Amikor így kiszámoltam, olyan 800 dinár marad a termelőnek egy búzatáblára, hogy jár a költsége. Meggondolandó. Tehát csak azt, hogy nagyon régen, olyan 10 éve nem volt ilyen tragikus kár. Kisebb károk akadtak, de ekkora kár nem. És az emberek úgy még ezt is úgy vannak vele, hogy na, több száz hektáron még ez is tétel, nem kötik meg a biztosítást. Ez az igazság. Tehát nem tudom, most szerintem mindenki elgondolkozik, hát remélhetőleg nem folytatódik, de ez elgondolkodható, hogy ez a kis összeg, már nem nagy összegről beszélünk ilyen formában, akkor az nem érné meg esetleg biztosítani, mert akkor nyugodtabbak vagyunk.
1: Köszönöm szépen, Irén, hogy a rendelkezésünkre állt, és jégmentes időszakot, és mielőbb fejezzék be a kárfelmérést.
2: Reméljük, hogy úgy lesz, és nem lesz ilyen legközelebb, hogy úgy mondjam.
1: Köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra, minden jót.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Legendás előadók a 107,1-en.
5: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
6: Nálunk szólnak.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: 107,1.

0: Magyar Kanizsa község szerencsésebb helyzetbe került. A térség az utóbbi időszakban kevés csapadékot kapott, de a helyiek szerint most talán örülni lehet annak, hogy nem érte el őket a jéggel érkező zivatargóc. A község oromi határában 9 liter csapadékot mértek, az aratás pedig a napokban ismét folytatódhat. Ezt nyilatkozta Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke. Ha jól tudom, Magyar Kanizsa község megúszta a jeget.
1: Igen, ezt tudom bizonyítani, mivel község területén élünk, különösen Orom helyi közösség területén. Itt nálunk 9 liter csapadékot mértünk. Tűrhetően csendes eső esett, tehát nem nagy szélviharral, elég szép csapadék hullott, még ma reggel is csepergett az eső, és hát hasznosnak tűnik, mert úgy látszik a gabona talpon maradt, tehát nem döntötte meg a szél, jeget nem kaptunk egyáltalán, apró szemű jég sem esett, kárt a talpon álló gabonában nem okozott, egy kicsit több csapadék is elkallódott volna, de elégedjünk meg ezzel, lényeg az, hogy a jégverés kárt nem okozott, hiszen itt a küszöbön az aratás, csak épp a hőmérséklet emelkedést várjuk, hogy megszáradjanak a szemek, és akkor az árpától kezdve úgy gondolom folytatólag lehet majd folytatni a búzákkal is. Ez majd az elkövetkező napok hőmérsékletét nek a következményében fog bebizonyosodni. Amint megszárad a talaj és a szem, akkor teljes mértékben beindulhat az aratás. Nagy gond ez a jégverés, hallottam én is, hogy a távolabbi községekben elég erős jégverés volt, amely megrongálta a termés, sőt helyenként talán nagy százalékban tönkre is tette. Nagyon nagy gond, hiszen a gazdálkodóknak nagyon nagy befektetés van az őszivetésekben, úgy a tavasziakban is, mert tudjuk, hogy az input anyagok nagyon-nagyon megdrágultak, a termény ára pedig rendkívüli alacsony, tehát itt a termés mennyiséggel tudták volna a gazdálkodók pótolni esetleg a jövedelmet megvalósítani, vagy esetleg a plusz nullán maradni, ami azt illeti, hogy a befektetések megtérüljenek, és hát egy csöpnyi, ha maradt volna ellenben, hogyha a mennyiség tönkre ment, vagy nagy mértékben megrongálódott, akkor már ezt az esélyt is elveszítették a termelők. Ez az esztendő rendkívül nehéz a termelőknek, hiszen tudjuk, hogy a tavasz és a szárazság nagyon-nagyon megrongálta a növényeket, különösen itt a környékünkön elkezdett a gabona az őszivetés alulról száradni, majd később az erős meleg folytán látszott, hogy felülről is már az zászlós levelek is száradtak, tehát alig-alig tudott kikalászolni, alig-alig tudott szemetozni, nagyon nehezen tudta a szemet megnevelni. Ez a mennyiség, ami van, ezt nagyon-nagyon meg kellene becsülni, ez a mennyiség nem ezt az árat érdemelné meg, és különösen a termelők munkája, mert itt rendkívüli nagy odafigyelés és nagyon nagy befektetés volt szükséges, hogy a termelők ezt az eredményt el tudják érni.
0: Egyébként milyenek az eddigi hozamok Magyar Kanizsa területén, ami az árpát illeti?
1: Az árpákat igen, elkezdték aratni az emberek, ott a 30 mázsa körüli holdankénti termés megvalósul. Én úgy érzem, úgy gondolom, bár ezt majd a tapasztalat fogja megmutatni, a búza sem ad többet, még talán nagyon pozitív lesz, ha a 30 mázsát megadja holdja. A búzák jobban megszenvedték a szárazságot, elsősorban, hogy, mint mondottam, a szalma nem tudta kinevelni rendesen a termést, annyira száradt a szalma hőségben, azután pedig volt 2-3 nap, amikor 30 pár fok meleg volt, az úgy gondolom valamennyire a szemet megrántotta, összerántotta, amelynek folytán a hektoliter súly sem lesz egészen megfelelő. Ellenben ezt majd, mint mondottam, a tapasztalat fogja megmutatni a következő napokban, amennyiben a hőmérséklet emelkedik és elkezdődik az aratás, akkor fog meglátszani. Minden esetre az már talpon állva is látható, hogy az árpák nagyon hozamot tudnak adni. az ár pedig olyan, amilyen, el kell fogadnunk, mert nem tudunk hogyan harcolni, mert már a magasabb árakért itt egyedül az állami támogatások tudják egy kicsikét pozitívan tartani a termelőket, amennyiben az állami támogatásnak minden módját be tudják, minden kívánalmát be tudják teljesíteni, és meg tudják valósítani. Nagyon sajnos, hogy erre jutottunk, mert a termelők megszokták, hogy a saját munkájuk jövedelmiért várják a pénzt, nincs szükség külön ajándékpénzre, a lényeg az, hogy a munkájuknak az eredménye megtérüljön. Mindenkor ez a leglényegesebb.
2: Csak
3: a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítvány a Magyar Külügyminisztériumtól, konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működés költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valuta Alap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalta a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Tegnap óta közvetlen légijárat köti össze Belgrádot és a horvátországi Brács szigetét, jelentette be az Air Serbia. Az új útvonal a nyári idényben hetente kétszer, szerdán és szombaton közlekedik. A légitársaság közlése szerint az új járat bevezetésével tovább bővül az adriai úti célok kínálata, és az utasok számára egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik legnépszerűbb szigetére. A közlemény szerint a sziget jó összeköttetése más dalmáciai településekkel, további rugalmas biztosít az utasoknak a nyaralások és rövidebb pihenések megtervezésében.
7: Sport.
8: Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű WBF csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curacao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2-1-re legyőzte Elefánt csontpartot az E csoport második fordulójában Torontóban. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttese a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagyfölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, ma 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár az északi féltekén, ez a nap egyben az év leghosszabb nappala is. A nyár első napját napsütéses és meleg időjárás jellemzi majd egészen délutánig, akár 35 fokos csúcshőmérséklettel, túlnyomóan napos és meleg, helyenként kifejezetten forró idő várható Szerbia szerte, a nap derekán a hegyvidéki területeken, délután pedig Vajdaságban is a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
2: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
6: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
10: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Reklámot hallottak.

Azt mondtad, állj, nem ér a nevem, s ő is kiszállt, de oly hirtelen. Ez így nem ér, ezt nem lehet, ugye csak ugratsz.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy milyen termésre számítanak a délbánáti termelők, és kiderítjük, hogy milyen műszaki állapotban kell lenniük a mezőgazdasági gépeknek és a kapcsolható eszközöknek. Jó vételt!
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
2: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A mezőgazdasági termelők Dél-Bánátban az Alduna mentén is reménykednek, hogy az idei esztendő jobb termést hoz, mint az előzőek. A gazdák elvégezték a szükséges munkálatokat, most már az időjárási viszonyokon múlik, hogy mikor lesz az aratás. A kistermelőknek sokkal nehezebb a helyzete, mint azoknak, akik több földet művelnek. Sándor egyházán és Hertelendi falván látogattunk meg termelőket, és egy szakember véleményét is kikértük. Lőcse Ilona és Vajtai Viktória riportja.
1: Sándor egyházán régebben a lakosság többsége mezőgazdasággal foglalkozott. A növénytermesztés mellett több családnak az állattenyésztés is jelentős jövedelmet hozott. Ma már teljesen más a helyzet. Az idősebb földműveseknek már nehezebb megművelni a meglévő termőföldeket, segédmunkás nem nagyon találnak, a fiatalok pedig, akik maradtak szülőfalujukban, inkább a városban keresnek munkalehetőséget. Barduc Gergelynek bejegyzett gazdasága van, 20 hektár földterületet művel. A munka oroszlán részét egyedül végzi. Özvegyként a ház körüli munka is rávár. A havi kiadásokra a plusz anyagi költségeket baromfi neveléssel és kertészettel keresi meg.
2: Mit termelünk? Egész télen van hónapos rátek, kapor, amit mondtam, akkor spenót, más ilyesmi, ami télen bír megmaradni.
3: Rendszeresen piacra viszi?
2: Minden szombaton járok, van tezgám kettős, úgyhogy oda is el kell érjek minden szombaton, és akkor a baromfit is viszek, ugye levágva, és így.
3: Ebből lesz meg a havi kereset?
2: Havi kereset nem csak ebből van, mert ebből csak éppen kifizeted az adósságokat a postán. Legjobban a földekből, amit kapsz, az tiszta pénz, hát megmarad. Egyszer több, egyszer kicsibb, úgy.
3: Mennyi földet művel?
2: Há, 20 hektárt. Van kukorica is, búza is, napraforgó is. Egy évben ebből több, egyik évben a másikból van több, de minden évben van ez beosztva.
3: És a gépezettel rendelkezik minden felszereléssel, ami szükséges, hogy megművelje ezt a földet?
2: Körülbelül van mindenem. Csak épp nincs épp minden, már nincs kombáj, ugye búza kombáj az nincsen, de van ez a kukoricaszedő, ákeik, hogy mondjam, ez a vetőgép, permetezők, hát ilyesmi, prikolicák, amikkel, ha nem, hát kérsz valakitől egyet-egyet.
3: És az ember meggyőzi egyedül ezt a nagy munkát?
2: Hát valahogy nagy nehezen, de elérek, még idáig elérek.
3: Az úton láttuk egy új traktorral, mostanában sikerült beszerezni?
2: Hát, kreditre vettem. Ha. Egy kicsit több, mint a felét kifizettem, és kicsit az kreditre. Ha.
1: Mint bejegyzett mezőgazdasági termelő minden évben igényli az államtól a terület alapú támogatást. A bejegyzéssel járó adminisztratív munkák elvégzésében pedig van segítsége. Gergely már megkapta az idei támogatást.
3: Mit jelent az a támogatás az ön részére?
2: Valahogy... Amikor volt 2-3 ezer dinár egy láncra, nem volt semmi. De most mégis 18 ezer egy hektárra, hát csak.
3: És hogy értékeli az idei termést? Mi várható?
2: Hát mondjuk rá a búzák nagyon szépen néznek ki idáig. Ha nem lesz valami rossz idő, vagy valami, hát talán, hogy lesz valami termés. És a kukoricákra is most épp az utolsó percben kapta ezt a két elsőcskét, hát mégiscsak valamit várunk.
1: Sándor egyháza környékén május 10-e óta nem volt csapadék. Az elmúlt héten is jóval kevesebb mennyiségben esett eső, mint a környező településekhez tartozó földterületeken. Hogy ez mennyire hat ki a tavaszi kapás kultúrákra, az majd ősszel a termés betakarításakor lehet felmérni. A termelő a termései részét minden évben otthon tárolja, valamennyit feletet a baromfikkal, a többit pedig akkor értékesíti, amikor már kedvezőbb a terményára.
3: Állattenyésztéssel foglalkozik.
2: Hát csak a baromfikkal. Van egy kicsi kácsa, egy 20 darabot vettem, és van egy, tavaly vettem 500 kis csirkét, az idén meg 400-at vettem. És akkor a kutya elvitte egy valamennyi, és akkor kipotoltam, vettem újakat.
1: Gergely a konyhakés csirkéket, tyúkokat, kakasokat a pancsovai piacon tudja értékesíteni, ahol két asztalt bérel és heti rendszerességgel jelen van. Mindez a kerti veteménnyel együtt hozza meg a rendszeres költőpénzt a házhoz.
2: Ha megkérdeznél, hogy mit kívánnak, én megmondanám pár, még egy 20 évvel fiatalabb volnak, de ne többet, tudod? De hát jó van így is, ahogy van.
1: Hertelendi falván több fiatal termelő van, akik a szülőkkel együtt művelik a földeket bejegyzett gazdaságban. Kovács Dániel már kisgyerekkora óta végez kinti munkákat. Nagy odafigyeléssel kíséri most is a növények fejlődését.
4: A gazdaságunkon három kultúrát termelünk, az a búza, a naprafurú és a kukorica, és a beosztás olyan, hogy mindegyik évben ugye egyenlőek legyenek a területek.
3: És hogy nézed az idei hozam, mit ígér?
4: Hát azt még majd meglássuk, ugye az év végig a napraforog és a kukorica most eléggé jó állapotban vannak, az mellett, hogy hiányzott az ása a káléskor és kálés után, de most kaptunk egy olyan 40 liternyi esőt, ami sokat jelent, ugye felfrissült a földes, a növényes, és most olyan intenzív növésben vannak. Ami a búzát illeti, hát a búzának már ez az utolsó ása nem annyira jelentett, hogyha valami búza, ami mondjuk nem sült meg, vagyis még zöld maradott, annak annyit tud jelenteni, hogy a hektolitert egy kicsit javítta azon.
1: A kombájnokkal még nem kezdték el a munkát, de az előkészületek javában zajlanak. A kukorica és a napraforgó földeken pedig még az elmúlt hetekben is lehetett traktorokat látni, ahogy a töltögetést végezték a gazdák. A Kovács család is korszerű gépeket használ a megmunkáláshoz.
4: Ami azt illeti, gyorsabban időre meg tudjuk csinálni, az ember nem fárad el annyira. A navigáció és amit azt illeti a GPS és azt glomvállalátást is dolgozni, úgyhogy a pláne a vetéskorra sokat jelent, hogy még 2-3 óra, 4 óra szállt, és az ember kihúz tovább a vetésben. A pricelések után esetleg, hogyha az emberek töltögettek a kukoricákot, vagy a napraforgókot, és sokat segít avval, hogy a tisztább lesz a föld, ugye nagyobb lesz a hozam, és a kombá is könnyebben tud dolgozni abban a földben.
1: Pancsován és környékén több felvásárló és magház működik. A termelők többsége ugyanis egyből átadja a terményt, hogy pótolni tudja a befektetéseket. A többség már nem tudja kivárni a magasabb árat.
4: Valami árval is kijöttek, ami nem érdekes, mert ilyen hozamokkal csak annyit tudunk, hogy takarjuk magunkat.
3: És mi a helyzet a támogatásokkal?
4: A támogatásokat a magokra, a kukoricára és a napraforgóra és a szójára azt megszűnték, és a többi kultúrára. Búzára azt mondták, hogy lesz most, azt még az év végig meglássuk.
3: És a terület támogatás az megjött már?
4: Az megjött, igen, azt megkaptuk.
3: És mennyit könnyít az egy gazdaságon?
4: Hogyha azt vegyük nézésbe, hogy a tavalyi évek rosszak voltak, ugye, nem volt valami jó termése és szárazság, és volt, sokat segített.
1: A hertelendi falvi határban tarka búzatáblákat lehet látni. Némelyek már kifejlődtek teljesen, és sárgulnak a kalászok, és vannak olyan parcellák is, ahol még zöldel a növény, sőt, van olyan, amelynek egy része fekszik a földön.
4: Főleg az, hogy a műtrágya meg lett duplázva, vagy jobban lett szórva azokra a területekre, és a sokat a fajtától is függ. Vagy a szalmája nem olyan erős, vagy törékeny, vagy magasabbra nő a búza maga.
1: Ljubicsik Balog Ágnes, mint növényvédő szakmérnök egész Dél-Bánát területén dolgozik. Bejárja a termőföldeket, együttműködik a termelőkkel.
5: Mostanra olyan a helyzet, hogy ígérkezik, hogy ez lehet egy jó év. Minket kihagyott ez a nagy zivatar, úgyhogy csak egy ilyen jó esővel jött. Úgyhogy ez nagyon jó jött, főleg erre a tavaszi veteményekre.
3: A búzára és az árpára az most már tud-e hatni, hogy hát valamivel jobb
5: annak
3: legyen?
5: Annak az most már a végét járja, hogy az már cséplés előtt van, főleg az árpa, azt már kezdték is csépelni, úgyhogy annak most már nem nagyon segít, de azelőtt volt egy-két jó eső, ami olyan utolsó pillanatban jött, úgyhogy hiszem, hogy nálunk a helyzet az idén elég jó lesz, ami Dél-Banátot illeti.
3: Milyen a tapasztalatod? Az emberek mennyire használják a modern vegyszereket, amit felajánltuk, hogy újításokat, hogy védjék a növényeket?
5: Hát, ahogy az öregek mondják, ezt régebb nem használtak, de most minél jobban ők is beláttak, hogy az nélkül sajnos nem lehet. Úgyhogy hozam nincsen, hogyha a növényvédelmi szerek nincsenek használva.
1: Dél-Bánátban az árpa betakarításával megkezdődtek a nyári munkálatok. A hozam is jónak ígérkezik, 8-9 tonna hektáronként. A hertelendi falvi határban idén több parcellán olajrepce van vetve.
5: Mi ilyen statisztikát csinálunk minden évben, és éppen az idén érkezett az idéni statisztika, tehát most a múlt héten, és mondjuk eddig Dél-Bánátban 7-8 ezer hektár volt olajrepcalat, az idén pedig 12 ezer hektárról van szó. Úgyhogy hát az az előnye, hogy az emberek valahogy jobban fordulnak ehhez az őszi veteményekhez, tehát hamarabb jön a hozam, kikerüli ezt a nagy nyári hőségeket, és azért mutatkozott nekik, hogy ott mégis tudnak biztosan örökké várni hozamot, és azért fordulnak az olajrepce fele.
1: A környéken lévő kukoricatáblák is jónak ígérkeznek. Mégis a szakértő figyelmét nem kerülték el a leveleken megjelenő kukoricamoly lárvái.
5: Ez a kukoricának egyik a legnagyobb kártevéiből. Ez az első generációja a Zostrinia nubilalisnak, az a latin neve. De mondjuk a második generáció sokkal károsabb azért, mert a kikelt hernyői belebújnak a csőbe, és utána az olyan jó bemenetel a betegségeknek, ami után keletkeznek ezek a mikotoxinok, ami véget legjobban el is ütik a hozamot az átvevők.
1: A növényvédő szakmérnök területéhez tartozik Dél-Bánáton kívül India község és Grocka, ahol főleg gyümölcsösök fenntartásához kérnek tanácsot a termelők, ott még szükség lehet a növényvédőszerek használatára. Ami pedig az aratást illeti, Dél-Bánátban egyelőre még csak csipegetik a termelők az árpát. Mivel nem sújtotta a jég és vihar a területet, jó hozamokra számítanak, de a felvásárlási árral nincsenek megelégedve. Vélhetően ezért is csökken ezekben a nagymúlttal rendelkező mezőgazdasági falvakban a termelők száma.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Ami rólunk szól,
5: amiről Vajdaság beszél.
6: Információk, amikre támaszkodhat.
7: A 107,1-en.

0: Folytatódik az aratás. A gazdáknak ebben az időszakban a termény érettségi szintjén és a minőségén kívül a munkagépek műszaki állapotára is külön oda kell figyelniük, hiszen a legkisebb hiba is hatalmas károkat okozhat. Balázs Zita riportja.
1: Ha egy gazda nem aratási munkát végez, hanem csak közúton közlekedik a traktorral, akkor szabály szerint nem kötelező a tűzoltó felszerelés. Az aratás és betakarítási munkák során használt mezőgazdasági gépeknek azonban kötelező a megfelelő tűzoltó felszerelés és a tűzoltó vizsga megléte.
2: Dusnoki Róbert, kelebiai termelő.
3: Legelőször is a tűzoltók jönnek és a tűzvédelmi vizsgán átvizsgálják őket, hogy minden rendben találnak, akkor megkapják a hivatalos engedélyt, hogy igenis mehetnek az aratásban, akkor ugyanúgy a tűzoltókészülékeket elviszik ellenőrzésre, azok is megkapják a hivatalos engedélyt, hogy mehetnek a tűzvédelmi részre az aratásban. Ezt is valamelyik nap éppenséggel a tűzoltók is voltak, ugye minden traktort, kombájt átvizsgáltak. Minden megkapta a minősítést, hogy mehet a tűzoltókészülékeket szintén. Éppen a napokban azokat is fellettek újítva az engedélyek rájuk, és erre nagyon oda szoktam figyelni.
1: Fontos a szabályok betartása, hiszen egy kis odafigyeléssel hatalmas károkat lehet megelőzni. A traktoroknál 6 kilós, a kombányoknál pedig a 9 kilós borortó kötelező. Juhász Vilmos, nyugalmazott csantavéri tűzoltó.
4: Nagyon változó ez. Van olyan év, amikor köszönve, hogy ez a megelőző intézkedéseknek, az embereknek az odafigyelése, hogy nem igazán sok eset történik, de van, amikor több. Ez nagyon változó. Van, amikor van olyan év, hogy többszöri esetben meghibásodik a csapágy, túlhelvő, amit igazából nem tud az ember észrevenni. Lehet, hogy hall valami zaj, de az a gép bufog, zuhog, nagy zajjal van, úgyhogy nem igazán hallható. Van, mikor más körülmények, villamossági vezetékekben rendezések. Ez újabb kombájok volt egy jó pár évvel ezelőtt, sajnos új kombájok is meghibásodtak az elektronikában, és kiégett az egész kombáj. Ez nagyon változó, évfüggő, bízunk benne, hogy ebben az évben sikeresen fogjuk lebonyolítani az aratást.
1: Az aratás legfontosabb munkagépe a kombány, ezért annak műszaki állapota a legfontosabb. A legnagyobb gondokat általában a legkisebb alkatrészek, mint például a csapágyak okozzák. Ezeket minden szezon előtt ellenőrizni kell. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
5: Ez úgy állt, hogy ki volt kopva, már volt neki mozgása, szárazult, hallottuk a morgását, úgyhogy fogtuk és kicseréltük. Mert ugye nagyon kenyel, rossz csapádja, egy pár szikra ebbe a forróságba elég, és még begyújtja a tallókat. Az a legveszélyesebb részei. Minden csapágyat átnézünk, amit úgy látunk, hogy ki kell cserélni, azt fogjuk és cseréljük ki. Úgy lehet a szezonra felkészülni.
1: Esetleg van még valami más, amire figyelni kell, vagy hogyha a csapágyak és a szíjak megfelelő állapotban vannak, akkor a kombáj aratásra kész.
5: Igen, az elejét is meg kell nézni, hogy áll a kaszája, ott is nem is surulódik össze, melegszik, hogy a késő a fésükbe,

0: az egész. Arra nagyon oda kell figyelni a kaszacsereléknél, még a szorításokra, mert nem mindenki hézakkori pontos, aki azt majdnem egyesével kellene kivenni, és ha alátéteke pontos, hogy pontosan szaladjon a kasza benne, ne dörgőzzön, könnyen szaladjon. Még ne legyen nagy hézak, mert ha nagy a hézak, akkor nem vág úgy, hogy kell.
1: A vágóasztal mellett a motorban is több tűzveszélyes alkatrész van, melyekre külön oda kell figyelni.
0: Nagyon oda kell figyelni ez a szíjakra, ugye a szíjak ki legyenek cserélve, ne legyenek kopottak, mert ők elkezd kopott lenni, kezd csúszni és kezd melegedni. Másik még a zsírzók, hogy mindig le legyenek kenyve, mindig időben ne száradjon ki. Az napi szintén kell kenni, ugye nagy melegbe dolgoznak, kiolvad a zsír, és aztán csak melegszik a csapály, és ott jönnek a problémák. Aztán még az akkumulátorra, és sok mindenre oda kell, ilyen forgó részekre kell nagyon odafigyelni. Jobban, mint a motor, mert a motor az egy zárt helység, az nem annyira. Ilyen csapágyak, szíjak okozzák legelőször tüzeket.
2: Itt esetleg megtörténhet az, hogy aratás közben mondjuk kiszárad a szíj, és akkor kell utána kenni, vagy hogyha előtte ez megvan, akkor az aratás végéig, vagy annak a napnak a végéig kitart.
0: A csapályakat általában még szezon előtt átnézik, kibírja húzni a szezont. Az, hogyha napi szintén vannak kenyve, általában a csapályak kenyősek, ami meg nem, az meg minőséges, a csapály sokat kibírnak, de ha észlelődik, kopódik, az egy nap alatt nem bír azt tönkre menni, az előtte már romlódik, vagy valami, meg halla, érződik, ha mondta a kombányos, aki hajt, az érződik, hogy nem olyan simán szalad az a gép. Az már észreveszi, hogy valami történik a géppel. És én azt ajánlom, mindenki cseréljék a csapályakat. Ne hagyják úgy, mert a csapályak teszik szinte 90%-ba tűzeseteket, a csapály meg a szíj.
1: A legfontosabb tehát, hogy a legapróbb alkatrészek is rendben legyenek, és hozzáértő emberek üljenek a kormány mögött, akik megelőzhetik a bajt.
3: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smerti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Hölgyeim és uraim! Jön!
6: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
7: Itt az SMR-ben.

Ennyi fért a mai műsorunkba. Az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is. A 11 órai hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A viszont hallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
3: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Újvidéken megtartották az egyetemisták által szervezett Borba do Slobode, vagyis Küzdelem a szabadságig elnevezésű tüntetést. A demonstráció központi helyszíne a Turbó körforgalom volt. A felszólalók több társadalmi problémát érintettek, köztük a média helyzetet, a rendőrség működését és a választási feltételeket. Élesen bírálták a választói névjegyzék állapotát, a médiában tapasztalható egyenlőtlenségeket, valamint a hatóságok működését és a politikai befolyást. A tüntetésre a korábbi belgrádi események és az azok kapcsán tett ügyészségi bejelentések árnyékában került sor. Belgrádba érkezik a közgazdaságtan egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos rendezvénye, a 21. világgazdasági kongresszus. A Szerb Közgazdász Szövetség elnöke szerint az esemény fő témái között szerepel a globalizáció jövője, vagyis az, hogy a folyamat lezárul-e vagy új formában folytatódik. A kongresszus közel 20 év után tér vissza Európába, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte is mert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22-e és 26-a között. Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendezvény látványos felvonulással kezdődött. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők, élükön egy lóvontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben 48 versenycsapat, összesen több mint 500 tűzoltó és önkéntes vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A felvonulást követően az oromhegyesi tűzoltók hagyományőrző bemutatót tartott, amely a tűzoltás történetének korai időszakát idézte fel a korabeli lovas tűzoltókocsi segítségével. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltóversenyt tartottak, ahol a csapatok különböző ügyességi és szakmai feladatokban mérték össze felkészültségüket. Különleges zenei élményben lehetett része mindazoknak, akik szombat este ellátogattak a Zentai Jézus Szíve templomba. Kovács Éva operaénekes és Kerényi Marian zongora művész koncertjén a szakrális zene legismertebb alkotásai csendültek fel a Muzika Szakra énekkar közreműködésével.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, ma túlnyomóan napos és meleg, helyenként kifejezetten forró idő várható Szerbia szerte. A nap derekán, a hegyvidéki területeken, délután pedig Vajdaságban is a gomoly felhő képződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
6: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
8: A Régió Rádió hullámain is.
9: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Reklámot hallottak.
11: Világhegyet lódát küldöm.
5: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon.
1: 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 673. adásunkban az év 25. vasárnapján, június 21-én, Alajos névnapján. Nyári napforduló és apák napja van. Az apák napját Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. A 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik, ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család általában együtt van. Június 21-én, Alajos napján beköszönt a csillagászati nyár, a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka ideje ez, amit a világ számos kultúrája ősidők óta ünnepként tart számon. Ez a napforduló egyben a nap visszafordulását is jelzi, innentől kezdve fokozatosan rövidülnek a nappalok, még ha a változás eleinte alig észrevehető is. Egy biztos, hogy a mai zenei listában találnak olyan felvételeket, amikkel köszönhetik az apákat, nagyapákat. Ma is 10 óra óta várjuk üdvözleteiket SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni, jóvételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Görsics Dániel, az adásvezető technikus Nagyhegyesi Dávid, nevükben is köszönti hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jómagam Kis János. Mai listánk első felvételét Molnár József adja elő, ez egy csárdás csokor. Az ide beérkezett üzenetek, jókívánságok a következőek. Kanizsára a drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek és párjának Józsefnek jó egészséget kíván lánya Erika. A kelebélyi lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Ausztriába a drága gyerekeknek, Csincsik Stefannak és Szófiának születésnapjuk alkalmából sok szeretettel gratulál, vidám gyermekkort kíván Nenájuk Ildikó és Jóska Palicsról. A család többi tagját sokszor puszilják. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének kellemes vasárnapdélutánt és további jó egészséget kíván szerető férje József. Szerelmének Norbinak és a hallgatóknak szép vasárnapot kíván Csóka Klaudia.

0: sade bonda kedvenve. En csidától pont csidány, ha senki se keretel, ne baj lenne.
1: Kobár László felvétele következik, a dal címe 20 év múlva. Csantavérre Fábrik Diannának nagyon boldog születésnapot kíván Erzsi mama és Anti bácsi Topolyáról. Németországban Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot és minden szépet és jót kíván, testvére Izabella és a gyerekeket is köszönti, szép nyarat kíván nekik. Ausztriában Csincsik Stefannak és Szófiának nagyon boldog születésnapot kíván, sok boldogságot, vidám gyermekkort kívánnak unokatestvérük Ramona, Renato, Mónika és a pici Zoe. Aninenát és Pityut sokszor puszilják.

Boros István felvételének címe Nótáskedvű volt az apám. Minden apának, nagyapának szóljon ez a nóta. Él Elvira kérésére is ez a dal szól. Zentára Kopasz Jánosnak, Edallal kedveskedik lánya Valentina és a kis dédunokák. Rozália kérésére is ez a dal szól.

Egy csárdás csokor következik a kikindai betyárok eladásában. Címe: Templom előtt sütött a nap. Bácsalmásra, Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona Jánosnénak bácsülésre, Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre, Mecserék Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Szabadkára és Makhetesre a családnak szép vasárnap délutánt és jó étvágyat az ebédhez kíván Zsófia, Vivien és Noel.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánló következik.
5: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
4: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj.
7: Azt? Várhatom.
4: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
11: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
12: Június 25-e és 28-a között.
11: A zenei sokszínűség idén is garantált.
12: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
11: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
13: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
14: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
15: Vámos János felvétele következik, a dal címe Nekünk találkozni kellett. Csizmadi Attilának és Natáliának házasság évfordulói alkalmából gratulál édesanyja Erzsi és Anti bácsi. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnap délután további jó munkát kíván a kis csapatnak a Jankó család. Köszönjük!

Pór Péter felvétele következik, címe Nem az a fontos, az ember hány éves. Nelly kérésére szól a dal. Topolyára Dudás Istvánnak születésnapjára gratulál és jó egészséget kíván szerető felesége Icu, lányai Andrea és Csilla családjaikkal. Kishegyesre Berkec Istvánnak nagyon boldog és még számtalan születésnapot kíván édesanyja Ilonka és öccse Géza. Szabadkára Zoltánnak boldog névnapot kíván édesanyja Tímea. Maghetesre Raus Istvánnak születésnapi alkalmából gratulál Elvira és István, Irmának kellemes vasárnapot kívánnak. Bácska Topolyára Csizmiadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csizmadi Attilának és Natáliának 17. házassági évfordulójukra küldi Németországból a dalt testvére Pavlukovics Szilvia. A hajdan Petrovo-Szelóról, Pecellóról Bécsbe, majd onnan Fertő Szent Miklósra költözött kedves barátainak, Gordos Andrásnak és feleségének Erzsinek jó egészséget kíván, sok szeretettel küldi a dalt, fiatalok, remélem találkozunk ismét Bécsben, szíves üdvözlet az egész csapatnak üzeni Tószegi Fetes Kata. Ásotthalmon, a Köztársaság utcában Antalné Bóka Piroskát születésnapi alkalmából köszönti, és további jó egészséget a család többi tagjának kellemes vasárnap délután kíván a Varga család.

A 3+2 együttes dala következik, címe Kis csónakom. Ausztriába Csincsik Stefánnak és Szófiának boldog születésnapot és vidám gyermekkort kíván mamájuk Ibolya és tatájuk István. Röszkére kormányos Zsuzsikának, a drága édesanyjának jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván szerető lánya Mónika, unokája Niki és a család többi tagja. A rádió kis csapatának szép vasárnapot kívánnak. Köszönjük. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Bácska Topajára Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Édesanyjának Csizmadi Erzsébetnek küldi Topolyára szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból, aki Anti bácsit is üdvözli. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulását.

Gyulást kíván fia, aki Csabát is üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenhallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

Balázs Pali felvétele következik, címe Édesapám. Csikós Gábornak apák napja alkalmából sok szeretettel küldi ezt a dalt, fia Csikós Károly. Pavlukovics Szilvia kérésére is ez a dal szól.

Műsorítunk ebben az első órájában még egy felvételt tudunk meghallgatni a mai zenei listánkról. Ez sorrendben a 9. dal, előadója a Bezdán együttes. A dal címe Kimentem én az erdőbe fát vágni. Az ide beérkezett jó kívánságok, üzenetek a következőek. A kelebiei, supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icumama, aki a barátokat is üdvözli. Aranka kérésére is ez a dar szól. Bátyszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek Hollandiába, Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Mélyikútra Tóth Mihálynak házasságkötésük alkalmából még nagyon sok boldog, együtt töltött éveket kíván szerető felesége. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délután kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délután kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Októberben vagy novemberben lehetnek az előrehozott választások Szerbiában. Ismét tüntettek az egyetemisták és az őket támogatók tegnap Újvidéken. Falunapot ünnepelt Csantavér, 135 éves a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és továbbra is zajlanak a mérkőzések a 2026-os labdarúgó VB-n. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Nem nehezte le a tiltakozásban résztvevő fiatalokra a szerb államfő, ezt ő maga mondta a Pink televízió vendégeként. Alekszandar Vučić hozzátette, szerinte sokan közülük őszintén hitték, hogy hazájuk érdekében cselekszenek. Az elnök a gazdasági eredményeket ismertetve elmondta, hogy a szerbiai átlagbére a 2012-es 330 euróról mára meghaladta az 1000 eurót. Vučić június 28-ára Víd napjára nemzeti összejövetelre hívta a polgárokat. Bejelentette továbbá, hogy mások mellett a nyugdíjasok, a szociálisan veszélyeztetett csoportok és a veteránok számára átfogó támogatási csomagot mutatnak be. Egyes gyógyszerek árának csökkentését is kilátásba helyezte. A belpolitikai helyzetről szólva úgy vélekedett, hogy a hallgatói blokádokat szervező csoportoknak nincs programjuk az ország vezetésére. Hozzátette, hogy az esetleges előrehozott választásokon, amelyekre szerinte októberben vagy novemberben kerülhet sor, kiderül, majd kikélvezik a polgárok támogatását. Újvidéken megtartották az egyetemisták által szervezett Borba do Slobode, vagyis küzdelem a szabadságig elnevezésű tüntetést. A demonstráció központi helyszíne a turbókörforgalom volt. A felszólalók több társadalmi problémát érintettek, köztük a médiahelyzetet, a rendőrség működését és a választási feltételeket. Élesen bírálták a választói névjegyzék állapotát, a médiában tapasztalható egyenlőtlenségeket, valamint a hatóságok működését és a politikai befolyást. A tüntetés a korábbi belgrádi események és az azok kapcsán tett ügyészségi bejelentések árnyékában került sor. Összegyűlt Csantavér apraja nagyja, hogy együtt ünnepeljék a falunapi programsorozat zárónapját szombaton. A délutáni órákban főzőverseny és kispályás labdarúgó torna várta az érdeklődőket. A korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is kiváló hangulat uralkodott. Mecserik Anita riportja.
2: Ismét eredeti helyszínén tartották meg a csantavéri falunapot. A programsorozat az elmúlt években átköltözött az újonnan kialakított kultúrszigetre. Idén viszont a helyiek örömére ismét a színház mögötti udvarban zajlottak a programok. Egyebek mellett a főzőverseny is, amelyre 37 csapat jelentkezett. Balázs Teodor, a főzőverseny résztvevője.
3: A haveri társasággal jelentkeztünk, hangulat az úgy alakul valójában. Itt voltunk a kezdetek óta, és akkor úgy fokozódik a hangulat, úgymond.
4: Hogyan zajlik a főzés? Mit főztök, illetve milyen recept alapján?
3: Hát sajnos a receptet azt nem oszthassuk meg, ugyebár nagy elképzeléseink vannak a versennyel kapcsolatban. Van egy főszakácsunk, ő most nincs itt, úgyhogy én csak valójában segítkezek neki.
2: A csantavéri falunap viszont nem múlhat el foci nélkül. A színház udvara mellett a helyi focipályán megteltek a lelátók. Kispályás tornát rendeztek, amelyen 13 csapat vett részt Csantavérről és a környező településekről. Krunc Mário, a falunapi focitornatárs szervezője.
5: A csoportkör egy kicsit átformálódott, az új BL rendszer szerint rendeztük el, szóval egy nagy csoport van, mindenki négy csoportkört játszik véletlenszerű ellenféllel, majd egy összesített táblázatban az első 8 csapat jut tovább a negyeddöntőkbe, és onnan kerülnek ki a párosítások.
2: A falunap igazi közösségépítő jellegű esemény. Helyiek családokkal, barátokkal érkeztek, hogy együtt jól érezzék magukat. A szervezők viszont nem csak a felnőttekre, hanem a kicsikre is gondoltak. Különféle játékok várták a gyerekeket. Ercsi Hargita, szervező.
6: Színes programokkal vártunk mindenkit, már reggel a hagyományos gyalogtúra volt. Rengetegen voltak, igazából az idén felülmúlta minden várakozásunkat a résztvevőknek a száma. Itt fejezték a gyalogtúrások a színháznak az udvarába a gyalogtúrát, ezután pedig ugye indult a főzés. Ez igazából a felnőtteknek, a nagyoknak az érdekes. Van zenei program. A gyerekeknek pedig délután 2 órától indultak a különböző aktivitások. Elsősorban vannak fajátékok kint, van arcfestés, és most pedig indult a lovas kocsizás.
2: A színház mögötti udvar igazi nosztalgikus hangulatot adott a falunapnak. Hagyományos felállásban a színpad, a sátrak és a bográcsozásra alkalmas helyek is biztosítva voltak. András Gyuricsin Attila, a Csantavéri helyi közösség elnöke.
0: A Csantavéri falunap ugye mindig egy nagyon komoly program sorozat, és a kicsúcsosodik a főzőversenyben, ugye a híres Zúza paprikás főzőversenyünk, ami van. És most ez a helyszín, visszatértünk ide, ugye mert van egy fantasztikus kultúrszigetünk, az Új Sziget, ahogy mink hívjuk, de viszont a csapatunk egy részénél van egy hatalmas nosztalgia érzés a szívükben, lelkükben, és akkor most úgy beszéltük meg, hogy akkor visszatérünk, egy kicsit nosztalgiázunk, és most újra újjá varázsoltuk ezt az állatorvosoknak az udvarát.
2: A falu lakosságának jelentős része mezőgazdasággal foglalkozik, az időjárás pedig úgy alakult, hogy sokak számára a falunapozás helyett az aratás vált elsődleges feladattá. Ennek ellenére a helyszín nem maradt üresen, szép számban részt vettek a helyiek, akik pedig időben végeztek a munkával, és maradt még energiájuk, azok az esti, zenés, szórakoztató programokra is visszatérhettek.
1: Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó és csaknem 50 csapat vett részt. Korom Sarolta riportja.
7: Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők, élükön egy lóvontatt a korabeli tűzoltókocsival. A menetben több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltó versenyt tartottak, ahol a csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. Fehér Ármin.
8: Azért lettem önkéntes tűzoltó, mert érdekelt ez a dolog, hogy így ilyen versenyezni fogunk, meg ilyesmi, meg segíteni az embereken.
7: A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ma mintegy 90 tagot számlál. A legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vesz az Egyesület életében, legyen szó versenyekről, közösségi programokról, vagy épp a beavatkozásokról. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke.
9: Most már különböző programokat is beiktattunk, úgy mint a húsvéti locsolkodás tűzoltóautóval például, vagy a Mikulás csomagosztás szintén tűzoltóautóval. Ezzel próbáljuk a gyerekeket bevonzani a tűzoltósághoz, és megszerettetni, és itt tartani a gyerekeket, hogy legyen utánpótlás. Minden kategóriában szinte van versenycsapatunk, másfajta versenyeken is részt tudunk venni, nagyon sok beavatkozásunk is van.
7: A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. Az 1980-as években csatlakozott Bajtai András szerint az elmúlt évek fejlesztései új lendületet adtak a szervezetnek, amelynek munkáját ma már korszerűbb felszerelés és egyre több fiatal segíti.
10: Felújították a laktanyát, felújították új, tehát nem új, de számunkra új tűzoltóautót vásároltak. Föl a régit is üzemben tartják, most már két tűzoltóautónk van, felújították a laktanyát, új padlózatot, bújvakolat, stb. Garázskapukat, nagyon-nagyon dolgoznak a gyerekek. Én most nem vagyok már itt Martonoson, nem itt élek, de ide húz a szívem vissza, mint tűzoltó, most is.
7: A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról.
1: Sport. Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű WBF csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került, ugyan végül azonban 2-1-re legyőzte Elefánt csontpartot az E csoport második fordulójában Torontóban. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttes a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagy fölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kesszék Károly emléknap volt Padén, 10 éves a Tisza-Szent Miklósi piros tulipán, és családi napot szervezett a Csókai Asztali Teniszklub, jönnek a részletek. Kesszék Károly újságíróra, a Napló hetilap utolsó főszerkesztőjére emlékeztek szombaton szülőfalujában a Bánáti Padén. Kesszék Károly szerint az újságírás csak akkor érdemes művelni, ha az ember elég bátorságot érez magában arra, hogy az igazságot minden pillanatban kimondja. A rendezvényen emellett a közegellenállás riportpályázat díjait is kiosztották. Kecskés István és Rózsa Krisztina összefoglalója.
11: Hajdú Sándor plébános celebrálta a gyászmisét a padélyi katolikus temető kápolnájában. Kesszék Károly nyugvóhelyén Bogdán József Fohász a déli végeken című megzenésített versét Jenei Csenge adta elő. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői mellett a falu beliek és a szomszédok helyezték el a kegyelet virágait. A Takács Rafael Magyar Kultúrkörben Tóth Ramona az MNT Végrehajtó Bizottságának a tagja és Tóbiás József a VMS köztársasági parlamenti képviselője osztották meg gondolataikat az egybegyűltekkel.
12: Kesszék Károly a Vajdasági Magyar Újságírás meghatározó személyisége volt, és olyan örökséget hagyott maga után, amelyet valóban közösségként, vajdasági magyar közösségként méltán tisztelhetünk és tisztelnünk is kell. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt Padén, mindannyiunk Karcsiának szülőfalujában, hogy ilyen hagyománnyal rendelkezik ugye ez a riportpályázat és a megemlékezés.
11: A Kesszék Károly emléknap a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű kistérségi rendezvénye, a padélyi magyar közösség egyik fontos találkozója. Komáromi Róbert, a padélyi Takács Rafael Magyar Kultúrkör elnöke.
13: A legnehezebb időben is, hogy a háborús időnek a végén, ott a 2000-es évek elején, covidos időszakban is megszerveztük, és sok én azt mondom, hogy ezek után is megfogjuk. Az embereknek sokat jelent, mert tudják, hogy ki volt a Kesszék Károly, csak falubeli volt, jelent az nekünk, nem valamit, hanem sok mindent jelent, és az emberek nem büszkeséggel mindig bevonnak ide, mikor van az emléknap.
11: Kesszék Károly emlékére a padélyi Takács Rafael Magyar Kultúrkör immár 27 éve riportpályázatot hirdet közegellenállás címmel. Tóth Lívia, a riportpályázat zsűriének elnöke.
14: Ha kimondom, hogy 8 érkezett, akkor lehet, hogy ezt sokan kevésnek találják, de a korábbi évektől több. A másik pedig, hogy ezúttal valóban színvonalas és jó pályamunkákat kaptunk, és ennek nagyon örültünk, mert az utóbbi években már egy kicsit alább adott a színvonal, de most hát szinte mindegyiket díjazni lehetett volna, tehát érdekes, jó riport voltak jó témákkal, és a nyertesek pedig hát különösen olyan témákat választottak, ami azt hiszem, hogy mindenkit érdekelhet.
11: A riportpályázaton az első díjat Kállai Göblös Nikoletta kapta, a másodikat Cöndör Enikő, a harmadik pedig Bíró Tímea lett. A külön díj Kollár Melitta munkáját dicséri. Kállai Göblös Nikoletta a Magyar Szó újságírója.
15: Olyan személyeknek a gondolatait mutattam be, akik napi szinten közel dolgoznak a halálhoz. Ezt úgy értem, hogy napi szinten találkoznak a halállal, mint például egy onkológus szakorvos, egy bűnügyi bíró, nyugalmazott bűnügyi bíró is nyilatkozott, aki egykoron balesetekhez járt ki, nyilatkozott egy temetkezési vállalkozó számomra, egy pap, illetve egy pszichológus.
11: Az emléknapon mindemellett megnyílt az Egyesület szakköreinek munkáját bemutató kiállítás, a művelődési műsorban pedig felléptek a kultúrkör hagyományőrző csoportjai.
1: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Tisza-Szent Miklósi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület. Az elmúlt évtizedben a szervezet a helyi és a környékbeli magyarság megkerülhetetlen bástyájává vált, amely nem csak a hagyományok ápolásával, de folyamatos közösségépítő tevékenységével is összetartja a lakosságot. A jubileumi ünnepségen a kultúrműsor mellett a jövőbe mutató tervekről és a folyamatosan szépülő székházról is szó esett. Horváth Kátai Orhidea és Rózsa Krisztina szállítása.
11: A Tisza-Szent Miklósi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület mintegy 45-50 aktív tagot számlál, azonban rendezvényeikre szinte a falu teljes magyarsága, sőt a tágabb környezet is megmozdul. Az egyesület ereje a példás összefogásban rejlik, amelyben minden generáció kiveszi a részét a munkából. Szabácsi Hajnalka már 6-7 éve erősíti a csapatot, nem csak a mindennapi tevékenységekben, hanem a nagyszabású események lebonyolításában is aktívan segítkezik. Mint mondja, felemelő látni, hogy a rendezvényeik nem csak a magyarságot, hanem minden helyi lakost képesek kötelékbe fogni és közös ünneplésre hívni.
16: Nagyon szép az egyesület, hogy ilyen sokáig fent tudtuk tartani, és hogy reméljük még, hogy nagyon sokáig is még megmarad az emberek számára, ahová egy kicsit el tudunk jönni, kikapcsolódni.
11: Az egyesület naptára egész évben sűrű. A programok sora a hagyományos farsangi felvonulással kezdődik, a nemzeti ünnepekkel folytatódik, valamint a meghitt adventi gyertyagyújtásokkal zárul. Az elmúlt 10 év kemény munkájának gyümölcseként ma már saját otthonukban, a Miletich utcai székházban fogadhatják a vendégeket. Törtei János, a Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület elnöke.
17: Jubileumi ünnepség az, annyit jelent, hogy 10 éve egyesületünket, hogy megalakítottunk. Hát a 10 év alatt rengeteg munka történt egyesületünkben. Több mint 60 rendezvényen keresztül megszerveztünk. Közben köszönve Pásztor Istvánnak egy székházon jutottunk, amit folyamatosan építünk, és nekünk ez az ünnepség, meg ez a székház is, ez aranyat ér.
11: A kerek évforduló alkalmából rendezett ünnepségen nem csak a helyiek vettek részt, Magyarországról és Romániából is érkeztek testvéregyesületek, hogy együtt ünnepeljenek a vajdaságiakkal.
18: Sport.
1: Családi napot szervezett a Csóka Goodwill Asztali Teniszklub, ahol a sportolók, a szülők és az edzők közösen értékelték az elmúlt szezon eredményeit. A rendezvényen közös edzést is tartottak, és a klub idei sikereit is összegezték. Korom Sarolta a mikrofonnál.
7: Közös edzéssel kezdődött a családi nap Csókán szombat délután a Csóka Goodwill Asztali Teniszklubban. A fiatalok az elmúlt időszakban nagyon szép eredményeket értek el. Az U11-es csapatot erősítő Irics Fanni is büszke a sikereikre.
19: Én igazából küzdöttem a versenyeken, és látszik, hogy jó eredményeket értünk el. Az országos bajnokságon elsők lettünk, és a csapatversenyeken is elsők lettünk.
7: A klubban naponta mintegy 12 gyermek edz, akik hetente 7-8 edzésen vesznek részt. A rendszeres munka az eredményekben is visszaköszön. Pozsár Fanni, a klub tagja.
20: Voltunk top 12-n, én negyedik lettem. Hát szerintem jó eredményeket értünk el, és hát ez az év tele volt eredményekkel, szóval szerintem jó volt.
7: Az összegzés során elhangzott, hogy a klub első és második női csapata is kiváló idény zárt. Az NB1-ben és az NB2-ben egyaránt az 5. helyen végeztek. Kormányos László, a Csóka Goodwill Asztali Tenisz Klub szakmai koordinátora.
21: Az idén is a 2025-6-os évadban az utánpótlás nevelésre tettük a hangsúlyt, és nagyon szép eredményeink vannak. Ha alulról kezdeném, az azt jelenti, hogy az U11-es korosztályban, a legkisebb korosztályban vajdasági országos csapat egyéni top 12-s dobogósaink vannak, aztán a csapatban országos bajnokunk van, U11-ben, U13-ban országos ezüstérmes csapatunk van, U15-ben pedig 5. helyezésünk van országos szinten.
7: A klubnál úgy látják, hogy az utánpótlás nevelés továbbra is eredményesen működik, amit az idei szezon sikerei is egyértelműen bizonyítanak.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van. A délelőtti forróság után a délután folyamán Vajdaságban a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint ma a késő délutáni órákban Bácskában és Bánátban nagy mennyiségű csapadék hullhat, helyenként pedig rövid ideig tartó jégeső is előfordulhat.
22: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
23: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
24: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
0: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Reklámot hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
25: Judit és a Zenemanok következnek. A dal címe Nagy Nap. Szabadkára Saláta Zsófiának boldog születésnapot kíván Pista tata és Liza mama. Szabadkára Saláta Júliának 9. és Saláta Zsófiának 7. születésnapjára gratulál és vidám gyermekkort kíván Rózsi mama. Csizmadia Biancának boldog születésnapot kíván Erzsi mama és Anti tata. Lányának Gáspár Dorina Timeának Budapesten kíván nagyon boldog születésnapot Anyucia. Nagyon boldog szülinapot kíván lányának, az ő Dorcsikájának Budapesten Apuci. Csantavéren egyetlen drága lányának boldog születésnapot kíván, sok boldogságot, jó egészséget, édesanyja Inci. A család többi tagjának kellemes napot és jó lubickolást kíván. Zentára Pisorn Petrának 18. születésnapja alkalmával gratulál, nagyon boldog felnőtt kort, vidám, szép színűdét kíván az Utrinai mama és Sanyi bácsi. A drága gyerekeknek, Csincsik Stefannak és Szófiának még nagyon sok boldog születésnapot, vidám gyermekkort, erőt, egészséget kívánnak Ildinena, Jóska, valamint Ramona, Renátó, Mónika és a pici Zoe. A vendégeknek jó szórakozást kívánnak. Budapestre Gáspár Dorinának boldog születésnapot kíván Tati és Mami Telecskáról.

Harangozó terész felvétele következik, a dal címe Minden ember boldog akar lenni. Németországban Pavlukovi Szilviának és Gábornak, valamint az egész családnak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja és antitata. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük! Szabadkára Zoltánnak boldog névnapot kíván szerető édesanyja Tímea. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és minden szépet és jót kívánnak neki, szerető gyermeke és unokái Németországból. Kellemes vasárnap délutánt kívánnak Deninek, Margitnak és Bódikának sok szeretettel. A jó kívánságokat küldik Kori és Izabella Szingenből. A következő nótát küldik Ferenc barátjuknak és Amandának Brazíliába közelgő esküvőre, sok boldogságot kíván a Dudás család Topolyáról. Sok boldogságot kíván Ferencnek és Amandának a közelgő lakodalmukhoz az Ekipa Topolyáról, Dániából és szerte Európából.

egy csárdas egyvel következik a Kikindai Vidám fiúk előadásában. Gulyási cukérésére szól a dal. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dal Csörös Jancsi Szabadkáról. Maghetesre Takács Istvánnak és Elvirának köszöni a szülinapja gratulációt üdvözlettel Raus István és Irma. A következő nótát Ferenc barátjuknak és Amandának Brazíliába küldik közelgő esőjükre. Sok boldogságot kíván a Dudás család Topolyáról. Sok boldogságot kíván Ferencnek és Amandának a közelgő lakodalmukhoz az ekipa Topolyáról, Dániából és szerte Európából. Bátyszülősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Irmának és családjának kellemes zenehallgatást sok puszi kíséretében küldi Katica és a mama. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Sok szeretettel köszöntik Pityusógort, Tinát, Annát és Jocót. Kellemes vasárnap délutánt és minden jót kíván neki Kori és Izabella Schingenből. Kovács Kristófnak a holnapi szülnapra kívánnak minden jót Olga, Csaba, Valentin és Dávid.

ott jel leszek másfél év után. Kikéséri a vasútra, rávol a szeretője vállára. Ne sűcsárgás, Mariska, ott jel leszek más

0: Ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimál. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztikai

0: 50, 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
4: Szülőföld. Anyaföld, Homeland.
5: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
4: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
5: Álompolgárok.
4: Bitev Smörti.
5: Four Foreheads.
4: Ombra.
5: És még sok nem hétköznapi koncert.
4: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
5: Landart installációk.
4: Makrobiotikus tanfolyam.
5: Kiállítások.
4: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
5: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
4: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
5: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Kovács Kati felvétele következik, címe, hogy távol, messze van hazám. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Miskolci Józsefnek boldog születésnapot kíván nővére Rozália, sógora Dezső és a Pelhe család. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes nyári hűsítő délután további jó egészséget kívánnak azok, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Ausztriában Jankó Robertnek kellemes szép vasárnapi délutánt és jó egészséget kíván Nenája Veronika és családja Németországból.

A Csárdás Egyvelek következik a Szivárvány együttes előadásában. Ausztriában fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Magyarországon unokájának, Jankó Viktornak ballagása és középiskola megkezdéséhez sok sikert kíván a Messzi mami, aki szüleinek és testvérének szép délutánt kíván. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Antalné Bóka Piroskának születésnapi alkalmából küldik a zeneszámot, kívánnak minden szépet és jót Komáig. Bácsszülősre Paska Istvánnénak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnapdélutánt és jó zenehallgatást kívánnak. Katinak kívánják, hogy érezze nagyon jól magát családja körében, Jóci és Évi. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kívánt Gulyási Pacsérról. Köszönjük. Magyarországra Messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Bajsára Dér Károlynak közelgő születésnapjára ezzel a nótával köszönti a felesége

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Nem neheztel a tiltakozásban résztvevő fiatalokra a szerb államfő, ezt ő maga mondta a Pink televízió vendégeként. Alekszandar Vučić hozzátette, szerinte sokan közülük őszintén hitték, hogy hazájuk érdekében cselekszenek. Az elnök a gazdasági eredményeket ismertetve elmondta, hogy a szerbiai átlagbére a 2012-es 330 euróról már meghaladta az 1000 eurót. Vučić június 28-ára Víd napjára nemzeti összejövetelre hívta a polgárokat. Jelentette továbbá, hogy mások mellett a nyugdíjasok, a szociálisan veszélyeztetett csoportok és a veteránok számára átfogó támogatási csomagot mutatnak be. Egyes gyógyszerek árának csökkentését is kilátásba helyezte. A belpolitikai helyzetről szólva úgy vélekedett, hogy a hallgatói blokkádokat szervező csoportoknak nincs programjuk az ország vezetésére. Hozzátette, hogy az esetleges előrehozott választásokon, amelyekre szerinte októberben vagy novemberben kerülhet sor, kiderül majd kikélvezik a polgárok támogatását. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. A helyszínre már megérkezett J.D. Vance, amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk, bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli légicsapások miatt ismét lezárja a Hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Tegnap óta közvetlen légijárat köti össze Belgrádot és a horvátországi Brács szigetét, jelentette be az Air Serbia. Az új útvonal a nyári idényben hetente kétszer, szerdán és szombaton közlekedik. A légitársaság közlése szerint az új járat bevezetésével tovább bővül az adriai úti célok kínálata, és az utasok számára egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik legnépszerűbb szigetére. A közlemény szerint a sziget jó összeköttetése más dalmáciai településekkel további rugalmasságot biztosít az utasoknak a nyaralások és rövidebb pihenések megtervezésében. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód Magyarországon, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvosa a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztás mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a délelőtti forróság után, a késő délután folyamán Vajdaságban a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

0: az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
1: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Időközben csere történt a keverőpultnál, Nagyhegyesi Dávidot Váradi Valentin váltotta, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. Zalatnai Sarolta felvétele következik, címe Félteni kell. Kornélia kérésére szól ez a dal. Édesanyjának, Tari Máriának, unokaöccsének, Bencének és unokahúgának, Biankának kellemes időtöltést és jó pihenést kíván Péter. A stábnak meg jó munkát. Köszönjük!

Egy csárdás hegyvele következik az Expresso együttes előadásában. Bácsölősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Szabadkára Florek Rozikának, a legdrágább barátnőnek kellemes vasárnap délutánt kíván Pista.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
6: hellovajdaság.com
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
7: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Toldi Mária felvétele következik, a dal címe Más ez a szerelem. Izabella szeretettel üzeni Korinak, hogy nagyon szereti és köszöni, hogy az életében van. Azt kívánja, hogy még sok-sok boldog és szeretettel teli éve várjon rájuk együtt.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Zárai Márta és Vámos János adják elő a következő zeneszámot. A dal címe Felhívlak, hogy elmondjam. Éva kérésére szól ez a dal. Ibolya is ezt a dalt szeretné meghallgatni.

A Kikindai Kurunci Együttes következik, a dal címe Nincsen nékem, száz hold földem. Hajdukovóra Margit Ibolyának és a sógornak szép vasárnapot kíván Erzsébet és párja Kanizsáról. Kisszálláson Rapp Pálnét, Juliskát 70. születésnapi alkalmából köszönti, jó egészséget, kellemes vasárnap délutánt kíván neki Simon István.

Az első emelet felvétele következik, címe Boldog névnapot. Szlezák Zolinak névnapja alkalmából gratulál Teri, Elvira és Viki.

Csongrádi Kata felvétele következik, a dal címe Millió rózsaszál. Ludasra Nellinek születésnapjára gratulál nagynénje Erzsébet. Kunbajára Kőhegyéni Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Szerető unokájuknak, Pisorn Petrának 18. születésnapja alkalmából minden elképzelhető szépet és jót kívánnak neki az életben Rózsa mama és Sanyi bácsi. Kishegyesre Berkec Istvánnak születésnapjára szívből gratulál, és minden jót kíván Szabadkáról, Manyi és Balázs.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

A Balkán Express nevű együttes felvétele van soron, címe Veled a szívem. Orcsics Katicának és drága édesanyjának kitartást és jó egészséget kíván Irma és István. Ausztriába fiának Robertnak kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Magyarországon unokájának, Jankó Viktornak ballagása és középiskola megkezdéséhez sok sikert kíván a messzi mami, aki szüleinek és testvéreinek is szép délutánt kíván.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások, a helyszínre már megérkezett J.D. Vance, amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk, bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli légicsapások miatt ismét lezárja a hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnok ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Ezentúl közvetlen légijárat köti össze Belgrádot és a horvátországi Brács szigetét, jelentette be az Air Serbia. Az új útvonal a nyári idényben hetente kétszer, szerdán és szombaton közlekedik. A légitársaság közlése szerint az új járat bevezetésével tovább bővül az adriai úti célok kínálata, és az utasok számára egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik legnépszerűbb szigetére. A közlemény szerint a sziget jó összeköttetése más dalmáciai településekkel további rugalmasságot biztosít az utasoknak, a nyaralások és a rövidebb pihenések megtervezésében. Vörös riasztás van érvényben több európai országban is az extrém meleg miatt, Olaszországban és Franciaországban is vészhelyzet van. Miután az elmúlt napokban jócskán 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, mára a hatóságok vörös és narancssárga riasztást adtak ki a legtöbb olasz városban. Egyetlen település sincs zöld besorolásban, vagyis mindenhol fennállnak az egészségügyi kockázatok. Hőségriadó van Franciaországban is. A francia hatóságok 35 megyében rendeltek el vörös riasztást a rendkívüli hőhullám miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint a hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 41 Celsius fokot. A hőhullámot egyébként egy afrikai anticiklon okozza.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, Vajdaságban a gomoly felhő képződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak a délutáni, illetve az esti órákban.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket.
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
7: Egy csárdáscsokor következik a Tresnyváci Ászok előadásában. Az egyvelek címe, még azt mondják, nincs Szegeden. Móra halomra Danics Elvirának és pici lányának, Nara babának születésnapjuk alkalmából hosszú boldog életet kíván a dédi mama Kanizsáról.

A Royal együttes felvétele következik, a dal címe Azt hallottam, picike babám. Szabadkára Braskó Rózsának szívből gratulál barátja Anti. Eszter kérésére is ez a dal szól.

babam, hogy te engem nem szerettél soha igazán. Pedig én tégedet nagyon szeretlek, gyere vissza, gyógyíts meg a fájó szívemet. Pedig én tégedet nagyon szeretlek, hát gyere vissza, gyógyíts meg a fájó szívemet.

Inci és a Nótafa következik, a dal címe Künn a csantavéri határban. Topolyára Becskei Gizellának születésnapi alkalmából gratulál Cunka és Róbert. Csantavéren édesanyját, Pavlukovics Rózsát szeretettel köszönti és jó egészséget kíván neki, lánya Izabella és veje János. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délután, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

A következő zeneszámot Korda György és Balázs Klári közösen fogják előadni. A dal címe, ha nem tudom, nem fáj. Az ide beérkezett üzenetet Sziszi aláírással küldték el, és így hangzik. Kedves puszta mérgesi Fődi Orsolya és Pálfi Manyú, lezajlottak a születésnapi partik, most már a női munkákat csináljuk, főzünk, takarítunk, füvet vágunk, mert nincs kecskénk, és locsolunk, mert lassan trópus éghajlatban élünk. De egy biztos, készülünk a következő csajos partira, a férfiakat kihagyjuk, mert tudjuk, amiről nem tudunk, az nem fáj.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Csárdás csokor következik a Csantelli Réfik előadásában. Hajdukovóra Óvári Andrásnak és Irénkének jó zenehallgatást kíván Erzsébet és párja Kanizsáról. István kérésére is ez a dal szól. Topolyára Szabó Eszternek mielőbbi gyógyulást kíván nővére Rózsa. Rózsa kérésére is ez a dal szól. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván barátja Pista. Csantavérre egyetlen drága lányának, Sós Teodórának nagyon boldog szülinapot, jó egészséget, sok boldogságot kíván, a család többi tagjának kellemes vasárnapot kíván Inci mama Szabadkáról.

Csárdás egyvelek következik Pataki Attila előadásában. Címe: Országúton hosszú a jegenyesor. Németországba Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Kanizsára Fejős Erzsébetnek 70. szülinapja alkalmából gratulálnak neki lányai, vejei és unokái. Melyik útra a kedvenc maminak szeretettel szép vasárnapot kíván, millő puszit és ölelést küld neki, öcsi.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Jóban.
1: A Gyöngycsalász együttes felvétele van soron, a dal címe Egy szál rózsa. A világ legjobb mamájának, Margit mamának bácsalmásra küldi ezt a dalt Iza. Vajda Gábornak Feketicsre jó zenehallgatást, szép vasárnapot és jó étvágyat kíván családja.

A Csíkzenekar felvétele következik, a dal címe Most múlik pontosan. Deszken Viktornak ballagás alkalmából gratulálnak szülei, valamint testvérei és a Szabó mama.

0: Fogyóforos.
1: Reklám következik.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. A helyszínre már megérkezett J.D. Vance amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk, bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli légicsapások miatt ismét lezárja a Hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Vörös riasztás van érvényben több európai országban is az extrém meleg miatt, Olaszországban és Franciaországban is vészhelyzet van, miután az elmúlt napokban jócskán 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, június 21-ére tehát már a hatóságok vörös és narancssárga riasztást adtak ki a legtöbb olasz városban. Egyetlen település sincs zöld besorolásban, vagyis mindenhol fennállnak az egészségügyi kockázatok. Hőségriadó van Franciaországban is, a francia hatóságok 35 megyében rendeltek el vörös riasztást a rendkívüli hőhullám miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint a hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 41 Celsius fokot. A hőhullámot egyébként egy afrikai anticiklon okozza.
0: Sport.
2: Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű WBF csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került, ugyan végül azonban 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoport második forduló. Torontóban. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttes a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagy fölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a délelőtti forróság után a délután folyamán és este felé Vajdaságban a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

0: Aktuális.
1: Érdekes. Hallgasson bennünket
0: a Régió Rádió hullámain is.
2: A Régió Rádió hullámain is.
0: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Dóri József felvétele következik, a dal címe Ezüsthajú öregapám. Supjákra Szerencse Zoltánnak névnapjára gratulál a horvát család. Vajda Gábornak Feketicsre jó zenehallgatást és szép vasárnapot kíván családja.

Tankó Szilvia felvételnek címe Ahol. Szabadkára Búzás Zsuzsannának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Veronika és családja. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt, jó pihenést kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Kanizsára Fejős Erzsébetnek boldog születésnapot kíván családja.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Csak egy asszony volt az életemben, ő volt nekem mindenem, reményem. Olyan sokszor vártam rá remegve, de nem jött el.

Demjén Ferenc felvétele következik, a dal címe Kell még egy szó. Csantavére ifjú Homoly Attilának boldog születésnapot kíván apa és Szinti a Németországból, a család többi tagját is puszilják.

A Republik Együttes felvétele következik, a dal címe Hozd el azt a napot. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasám délutánt kíván, lánya Izabella és Feje János a rádió dolgozóit is köszöntik. Köszönjük!

A Skorpió együttes felvétele következik, a dal címe Így szólt hozzám a dédapám. Édesapjuknak küldik ezt a dalt, Simon Istvánnak, Kevin és Patrik.

Egy Csárdás csokor következik a Sógor nevű együttes eladásában, az egyvelek címe Utcára nyílik a kocsma ajtó. Csantavéren Pavlukovics Rózsát szeretettel köszöntik és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, Mennyének, Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Kis szálláson Gyarmati Károlyt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki, egészséget, igyon sokat, István, Kevin és Patrik. Magyarországra Margit nének sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Topolyára Becskei Gizellának születésnapi alkalmából gratulált Cunka és Róbert. Barátnőinek, Marikának, Katicának, Elvirának és Ellának kellemes pihenést kíván Irma.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy Csárdás hegyveleg a Szatmári Dáridó előadásában, és az oda beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap velünk voltatok. A jövő vasárnap szintén számítunk megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18:30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó ételt, kellemes szórakozást kíván a mai ügyeletes csapat. Görsics Dániel, Nikolics Martin, Nagyhegyesi Dávid, Váradi Valentin, Búzás Zsuzsanna és jó magam Kis János. A Szatmári Dáridó Csárdás hegyvelegének a címe Kávéházi órán. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Visnyevácra a drága édesapának boldog apát napját kívánnak lányai Klaudia, Krisztina és Diana. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Aranka kérésére is ez a dal szól. Maghetesre Raus Istvánnak közelgő születésnapjára sok boldogságot, jó egészséget és minden jót kívánnak. Irmának szép vasárnap, délutánt János és Marika. A kis csapatnak jó munkát köszönjük. Rozália kérésére is ez az egyveleg szól.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van. Napközben nem volt jelentősebb torlódás a szerb-magyar határszakaszon. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. Továbbra is zajlanak a mérkőzések a 2026-os labdarúgó VB-n, és célba értek a 20. nemzetközi ultramaraton futói Palicson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligenciát alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában.
5: Lecseréljük az igazgatókat, akár minden hónapban, ha továbbra is késnek. 3 perc késés is elég lesz ahhoz, hogy leváltsuk az illetékeseket. A vasútunknak pontosabbnak kell lennie, mint a német vagy svájci vasút. Megértem, ha baleset történik, ahogy a Lukicevói esetnél is történt. Ilyenkor nem probléma, ha 200 percet késik a vonat, sőt, még a 300 percet is megértem. De a rendszeres késéseket nem tudom elfogadni. Mi a visszatérő gond? Az emberek azért választják, hogy gyors vonatot, hogy fél vagy akár egy órát spóroljanak, aztán kimennek az állomásra, és a vonat 30-40 percet késik. Váltsák le őket önök, ha nem akarják, hogy én tegyem meg.
4: A hétvége és a turista szezon ellenére sem kellett ma sokat várakozniuk az utazóknak a szerb-magyar határszakaszon. A Horgos-Röszke határátkelő helyeken is zökkenőmentes volt a forgalom, fél óránál nem volt hosszabb a várakozás. Azonban indulás előtt érdemes tájékozódni, mert a helyzet gyorsan változhat. Halász Zoltán riportja.
6: A délelőtti órákban nem volt jelentős forgalom a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen. Legrosszabb esetben is maximum 30 percet kellett várakozniuk az utazni vágyóknak. Szlágyana Ivkovic, Iván Dekic.
7: Milyen az idő, túlélhető?
8: Fél órát vártunk is, túlélhető. Igen, semmi gond.
7: És milyen gyakran közlekednek itt a határon?
8: Sűrűn, igen.
6: Volt, aki a meleg időjárásra is panaszkodott. Aszfalton ilyen kánikulában a hőmérséklet elérheti akár a 40-45 Celsius fokot is. Emiatt a hosszú utak előtt érdemes vizet venni magunkhoz. Lázár Pavasovics.
7: How long did you wait?
6: Nem olyan sokáig várakoztunk, körülbelül 10 percet összesen. Az idő jó, túlélhető, bár egy kicsit párás. Jó hír az utazóknak, hogy a kisebb határátkelőnél sem alakult ki jelentősebb torlódás. Mindkét oldalon csupán rövidebb kocsisorok voltak. Adriana Onosi.
9: Fél órát vártunk, igen, túléltünk.
7: Milyen gyakran járnak itt a határon?
9: Eléggé.
6: A turista szezon és a vendégmunkások évi szabadságának közelettével várhatóan egyre nagyobb lesz a forgalom a határátkelőkön. Indulás előtt célszerű több forrásból is ellenőrizni az aktuális helyzetet, hogy elkerülhetők legyenek a hosszabb várakozások.
4: Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. A helyszínre már megérkezett J.D. Vance amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk. Bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli régi csapások miatt ismét lezárja a Hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Ukrajna és Oroszország között intenzív drón és rakéta háború zajlott az elmúlt 24 órában, különösen energetikai és katonai infrastruktúrák ellen mindkét oldalon. Ukrán dróncsapás érte a Krím térségét, ahol 4 ember meghalt, többen megsérültek, és a félsziget egy része áram nélkül maradt. Közben Oroszország támadásokat indított több ukrajnai térség ellen, halálos áldozatokkal és civil sérültekkel. Az orosz hatóságok közlése szerint az elmúlt 24 órában 483 ukrán drónt lőttek le. Volodymyr Zelenszky szerint Moszkva egy hét alatt több mint 2000 drónt vetett be Ukrajna ellen. Mindkét fél katonai és energetikai célpontokat támad, miközben a diplomáciai feszültség is fokozódik.
2: Sport.
4: Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB F csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen az elcsoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került, ugyan végül azonban 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az elcsoport második fordulójában Toronto. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttes a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagyfölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen. Célba értek a 20. nemzetközi ultramaraton futói Palicson. A 24 órán át tartó verseny résztvevői tegnap délben vágtak neki a megmérettetésnek, és egy teljes napon át még éjszaka is futottak megszakítás nélkül a palicsitó partján kijelölt pályán. Rózsa Krisztina riportja.
0: A jubileumi 20. alkalommal megrendezett esemény idén is több mint 100 sportolót vonzott Palicsra. A futók 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz, így a kezdő ultrafutóktól a tapasztalt versenyzőkig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Bogár János 97 kilométer tett meg 12 óra alatt.
3: Nekünk szerencsés volt, úgy érzem, a 12-24-esekkel ellentétben, mert ők délben rajtoltak, ők a nagy melegbe rajtoltak. Nekünk kellemesebb volt éjfélkor elrajtolni. Szerintem ez így nagyon ideális volt, úgyhogy nem is baj, hogy nem 24-et választottam, mert így egy kicsit azért kellemesebb volt, de hát így is nehéz volt mindenkinek, nekem is, de nem voltak holpontok, most lekopogom, nem szoktak lenni, de most valami miatt nem. Jól ment.
0: Az ultrafutás egyik legnagyobb kihívásának számító versenyszámban a résztvevők nem csak fizikai felkészültségükről, hanem kitartásukról és mentális erejükről is tanúbizonyságot tettek. A nagy meleg nehézséget okozott mindenki számára. A férfiak mezőnyében Szennyai Dorián tette meg a leghosszabb távot, 24 óra alatt 214 kilométert futott le.
10: Harmadjára látogatok el Palicsra, és mindig lenyűgözött itt a palicsi versenyen a vendégszeretet, amit kapunk. Ez valami leíthatatlan. Nagyon szépen köszönjük. Ismételten egy tökéletes rendezvény volt. Magáról a futásról nagyon meleg volt. Talán az elmúlt 3 évben a legmelegebb volt.
0: Szerbia mellett Spanyolországból, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek indulók. A 24 órás futam női mezőnyének legjobbja Nagy Hajnalka Tünde lett, aki 187 kilométert futott le.
11: Most már másodszor vagyok itt, tavaly nem voltam, tavaly előtt voltam először, akkor nagyon tetszett a pálya az, hogy ennyire szép. Már én amúgy is szeretem ezeket a rövid pályákat, inkább a körözős versenyeket jobban szeretem, mint mondjuk A-ból B-be futni. Hát a meleg egy kicsit megvisel, de az mindenkit.
0: A 20. nemzetközi ultramaratont a Szerbiai Ultramaraton Szövetség és a Paligo Palusz Ultramaraton Klub szervezte.
4: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Nagy a választék az idén gyümölcsökből és zöldségekből a tejpiacon. Falunapot ünnepelt Bajsa, és koncertet tartottak a Zentai Jézus Szíve templomban. Jönnek a részletek. Megérkeztek a nyár kedvenc gyümölcsei a szabadkai tejpiacra. A standokon nagy választék várja a vásárlókat, akik leginkább a medgyet, a görög és sárga dinnyét, a barackot és a szilvát keresik. A friss zöldségek iránt is nagy az érdeklődés. A kínálat bőséges, az áraknak azonban már kevésbé örülnek a vásárlók. Rózsa Krisztina riportja.
0: Hatalmas volt a nyüzsgés a szabadkai tejpiacon vasárnap délelőtt. Sokan vásároltak friss zöldségeket, friss gyümölcsöket, mindent, ami otthonról hiányzott. Legkelendőbbek mégis a gyümölcsök voltak, és azon belül is a megy és a sárga barack. A zöldségstandokon is folyamatos a forgalom, a mindennapi főzéshez szükséges alapanyagok iránt stabil a kereslet. A paradicsom is a répa kilója 150 dinárért, az uborka 120 dinárért kapható, az új krumpli pedig 60 dinárért. Fenyves Margit.
12: A mai napon virágföldért jöttem ki, de közben nem érkeztek meg, és most gyorsan kihasználom tekintettel, hogy banyatankkal vagyok, akkor ilyen nehezebb dolgokat megvásárolok, mint macskajeledelt, és ilyen zöldségfélét, káposztát, karalábot, amik nehezebb kézbe vinni.
0: Gyümölcsöt szokott-e itt vásárolni? Ha igen, milyeneket?
12: Hát mindig a szezonálisat vásárolom.
0: A gyümölcspiacot továbbra is a szezon határozza meg, a nyári időszak egyik legnépszerűbb terméke pedig továbbra is a dinnye. A sárga dinnye és a görög dinnye is megtalálható már egyes standokon. Előbbi kilójáért 180 dinárt kérnek, míg a görög dinnye kilója 120 dinárba kerül. A megy és a cseresznye iránt erős a kereslet, miközben az őszi barack is megjelent a kínálatban. Iván Tumbász, eladó. Most van a cseresznye és a megy szezonja, és ez most a legkeresettebb. Egy ilyen szép megy 220 dinárba kerül, a cseresznye ára 200 és 250 dinár között változik. Az őszi barack szezon elején van, osztályok szerint van 150 és 200 dinár között. A kereskedők szerint a következő hetekben a kínálat tovább bővülhet a szezonális gyümölcsök érésével, ami a piaci forgalom további élénkülését is hozhatja.
4: Kultúrműsorral, gyermekprogramokkal, közös főzéssel, díjátadóval, kiállítással és udvari vigadalommal ünnepelte a falunapot Bajsa. A helyiek szép számban összegyűltek a faluház udvarában, ahol az említett programok mellett köszöntötték és megajándékozták a tavalyi és az idei falunap közötti időszakban született babákat. Mecserik Anita beszámolója.
13: Babakocsikkal sorakoztak a helyi családok szombat délután a Bajsai faluház udvarában. A falunap részeként bemutatták az elmúlt évben született legkisebbeket. Köztük volt Bacsa Igor is, akit édesanyja Barna Boglárka hozott el az eseményre.
14: Nagyon szép gesztus ez a falutól. Mi is megörültünk, ugye, hogy ebbe az idén gondoltak a mi kis újszülett gyermekeinkre. Az Igor az januárban született, ugye májustól májusig született gyerekek kaptak mai nap folyamán ajándékot, és akkor úgy látszik, az Igi is akar valamit mondani, amit nagyon szépen köszönünk a falunak, és hogy gondoltak ránk.
13: A falunap keretében díjazták a kiemelkedő eredményeket elért diákokat, a rendszeres véradókat, valamint azokat, akik munkájukkal és életútjukkal maradandó értéket teremtettek Bajsán. A program további részeként a néptáncosok mutatkoztak be. A helyiek mellett többen érkeztek a környékről és a testvértelepülésekről is. Kókics Erika, a Bajsai Testvériség Művelődési Egyesület elnöke.
15: Mindig az a célunk, hogy a bajsaiak ezt a napot magukénak érezzék, ez főleg a bajsaiakért van, de itt vannak azért velünk testvértelepüléseink képviselői Magyarországról, Tarról és Kelebiáról. Itt vannak a községbeli képviselők szintúgy a különböző helyi közösségekből, szintén községből képviselők, akikkel ugye mi rendszeresen barátkozunk, találkozunk, ők is képviseltetik magukat, tehát vendégeink is vannak, és vendégeket is fogadunk, de ez a nap igazából az a cél, hogy a bajsaiaké legyen.
13: A falunap Bajsán arra emlékeztet, hogy 265 évvel ezelőtt Mária Terézia Zákó Istvánnak adományozta a területet, és rábízta a betelepítést. A bácska szívében elhelyezkedő település lakossága több nemzetiségű, békességben élnek itt magyarok, szerbek és szlovákok. Lackovics Károly, a Bajsai helyi közösség tanácselnöke.
16: Bajsa egyik a legidősebb település, a legtöbbszínűsebb ezen a tájokon, és mi büszkék vagyunk erre a több nemzetiségre, több vallási történetre, és reméljük, hogy ez mindig csak erősödni fog, nem élünk egyszerű időket, de vagyunk, és azt szeretnénk maradni is.
13: A program részeként a faluház udvarában a jelenlévők közösen főzhettek, beszélgethettek, valamint megtekintették a helyi alkotók kiállítását is.
4: Egyházzenei remek művek töltötték meg szombat este a Zenta Jézus Szíve templomot Kovács Éva operaénekes és Kerényi Marian zongora művész közös koncertjén, a muzika szakra énekkar is közreműködött, a közönség pedig több korszak kiemelkedő zeneszerzőinek műveit hallgathatta meg, Korom Sarolta tudósít.
17: Különleges zenei élményben lehetett része mindazoknak, akik szombat este ellátogattak a Zentai Jézus Szíve templomba. A koncert iránt nagy volt az érdeklődés. A közönség soraiban a komoly zene régi kedvelői és a muzika szakra énekkor hozzátartozói is helyet foglaltak. Mucsi Erzsébet.
18: Minden koncerten, ha csak tehetem, részt veszek itt a Jézus Szíve templomban. Egyrészt azért is, mert a lányunokáim énekelnek az énekarba. A Luca, aki velem jött, ő a kicsi muzikaszakrába, a gyermekkórusba, az idősebbik unokám pedig a muzikaszakrába, ők is már fellépnek, de egyébként is eljövök, nagyon szeretem a komoly zenét.
17: A koncert során a közönség ízelítőt kaphatott a barokk és a romantika meghatározó zeneszerzőinek alkotásaiból. Kovács Éva operaénekes.
19: A mai este az egyházi művekből áll főként, és legfőképp régi zenéből, de Mozartból is kapunk ízelítőt. Lesz Vivaldi, Caccini, Purcell és Mozart, és van egy kivétel, César Franck, Panis Angelicusa, és az azért is kivétel, mert sikerült meggyőznem a muzika szakra énekkart, aminek ugye a vezetője is vagyok, a karnagya, hogy énekeljenek velünk, és ez egy ilyen, hát remélem, hogy egy szép pillanat lesz, és egy maradandó élmény lesz.
17: Az esemény ismét bebizonyította, hogy a komoly zene, és különösen az egyházzene ma is képes széles közönséget megszólítani, miközben maradandó kulturális és lelki élményt nyújt a hallgatóságnak.
2: Sport.
4: Családi napot szervezett a Csóka Goodwill Asztali Teniszklub, ahol a sportolók, a szülők és az edzők közösen értékelték az elmúlt szezon eredményeit. A rendezvényen közös edzést is tartottak, és a klub idei sikereit is összegezték. Korom Sarolta a mikrofonnál.
17: Közös edzéssel kezdődött a családi nap Csókán szombat délután a Csóka Goodwill Asztali Teniszklubban. A fiatalok az elmúlt időszakban nagyon szép eredményeket értek el. Az U11-es csapatot erősítő Irics Fanni is büszke a sikereikre.
20: Én igazából küzdöttem a versenyeken, és látszik, hogy jó eredményeket értünk el. Az országos bajnokságon elsők lettünk, és a csapatversenyeken is elsők lettünk.
17: A klubban naponta mintegy 12 gyermek edz, akik hetente 7-8 edzésen vesznek részt. A rendszeres munka az eredményekben is visszaköszön. Pozsár Fanni, a klub tagja.
21: Voltunk top 12-n, én negyedik lettem. Hát szerintem jó eredményeket értünk el, és hát ez az év tele volt eredményekkel, szóval szerintem jó volt.
17: Az összegzés során elhangzott, hogy a klub első és második női csapata is kiváló idényt zárt. Az NB1-ben és az NB2-ben egyaránt az ötödik helyen végeztek. Kormányos László, a Csóka Goodwill Asztali Tenisz Klub szakmai koordinátora.
22: Az idén is a 2025-6-os évadban az utánpótlás nevelésre tettük a hangsúlyt, és nagyon szép eredményeink vannak. Ha alulról kezdeném, az azt jelenti, hogy az U11-es korosztályban, a legkisebb korosztályban ország, vagy vajdasági országos csapat egyéni top 12-s dobogósaink vannak. Azt lehet, hogy csapatban országos bajnokunk van, U11-ben, U13-ban országos ezüstérmes csapatunk van, U15-ben pedig ötödik helyezésünk van országos szinten.
17: A klubnál úgy látják, hogy az utánpótlás nevelés továbbra is eredményesen működik, amit az idei szezon sikerei is egyértelműen bizonyítanak.
4: A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a késő délutáni és az esti órákban Vajdaságban is kialakulhatnak záporok, zivatarok, hétfőtől szerdáig pedig változóan felhős és általában meleg idő várható, 29 és 33 fok közötti csúcsokkal, de az időjárás bizonytalanul alakul, néha záporokkal és zivatarokkal. Én már a köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Brasnyó Zoltán várja Önöket friss hírekkel, további kellemes hétvégét kívánok Önöknek, a viszonthallásra.
1: hallgassa a múlt zenéit,
2: tájékozódjon a jelenben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

SMR. Az Express együttes 1962-ben alakult, 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Sólymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerük született.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.
3: Szőcs Judit 7 évig tanult zongorázni zenei általános iskolában, ám középiskolás évei alatt női fodrásznak tanult. Később a tavasz 67 fodrászkórus tagjaként kezdett el komolyabban foglalkozni az énekléssel.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
8: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
9: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
8: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
9: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
8: 222 638-as számon.
9: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
10: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
11: Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Az 1951-ben született Phil Collins az egyik legsikeresebb angol dobos, énekes és dalszerző.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 1976-ban alakult a U2, ír-rock együttes Paul David Hewson, azaz Bono vezetésével. Következzék a négyes, ami 5 évtizede változatlan felállásban ilyen dalokat ad nekünk.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: február 6 született Rick Astley, brit énekes és rádiós műsorvezető, aki a 80-as évek végén jellegzetes, mély bariton hangjával robbant be a popzenei vonalába.

0: kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt,
1: és...
0: SMR.
2: Az 1965-ben indult Beat zenekar, a Neoton, 1973-tól tért át a ma is jól ismert popdiszkó hangzásra. A zenei megújulást a Kócbabák énekesnőinek, Csepregi Évának, Pál Évának és Fábián Évának a csatlakozása indította el.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Nosztalgiázzon velünk.
6: Retro kavalkád.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A dallamos és érzelmes lágereiről ismert AD Stúdió 1991-ben alakult. August Bárió jellegzetes hangja és a zenekar fülbemászó dallamai a mai napig a rádiós játszási listák állandó szereplői.

0: ezt hallgatnánk. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.
1: Már zakatol és befutállomásunkra az 1971-ben alakult, és Presser Gábor vezette Lokomotív GT.
2: Amíg te játszottál a téren,

0: A legnagyobb retro slágerek nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kondzsuzs egyik legfőbb alkotótársa, neki dalokat szerző Bródy János volt. Az énekesnő a 70-es években külföldön is turnézott és megjelentetett lemezeket. A német közönség Jana Konc néven ismerhette meg.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.
2: Sherilyn Sarkisian 1946. május 20-án született Kaliforniában. Ő az örmény származású Cher, a megújulás királynője.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: A Status Quo 1962-ben alakult Angliában. Az 1970-es évek elejére váltottak a védjegyükké vált bugirokra. A zenekar motorja évtizedeken át a két gitáros énekes Francis Rossi és Rick Parfitt volt.

0: Hétvégén is
1: a 107,1 MHz-en.
2: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Retro Kavalkád.
5: Az új hullám és a punk rock korszakát meghatározó Blondie 1974-ben alakult meg New Yorkban. A zenekar ikonikus arca és énekesnője Debbie Harry volt.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
6: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
7: Június 25-e és 28-a között.
6: A zenei sokszínűség idén is garantált.
7: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
6: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
8: A retro ereje velünk van.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A modern olasz poprock történetében Eros Ramazzotti 1963-as római születésével új csillag tűnt fel. A jellegzetes hangú énekes dalszerzőt édesapja a szerelem görög istene után nevezte el Erosnak. A művész az olasz főváros egyik szegény negyedében nevelkedett fel.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabad

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban most a Bee Gees, azaz a Gipfivérek, Barry, Robin és Morris énekelnek.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Mi megidézzük a régi időket,
1: mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
3: A régi szép idők a
1: hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Mi megidézzük a régi időket,
1: mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
3: A régi szép idők
0: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Ez a Faragó, Gyudi István gitáros és Komár László énekes által 1974-ben alapított Sprint zenekar.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Falusi Marian és Lang Györgyi. Ez a Padödő, az 1988-ban alakult duó, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Örögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Retro kavalkád.
8: A 107,1-en.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban most muzsikáljon az 1977-ben alakult V-motorok. Demjén Ferenc vezetésével 1988-ig gyártották az olyan slágereket, mint a most következő.

Az 1973-ban Griffként indult Miskolci együttes, 1974-ben vette fel az Edda nevet. Pataki Attila nem alapító tag volt, bár ma már elválaszthatatlan a neve a zenekartól. Pataki csak a harmadik énekes volt a sorban.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Az 1982-ben alakult bikiniből 85-ben kivált Nagy Ferró. Ekkor érkezett az együttesbe D. Nagy Lajos és Gallai Péter, akikkel slágeres pop-rock irányba mozdult el a stílusuk.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval. Hát bizony, már ez is retro zene.
4: A következő előadónk fiatalon filmrendező akart lenni, de édesanyja hatására külgazdasági szakon diplomázott 1992-ben. Ő Kovács Ákos. Ákos az egyik első olyan magyar előadó volt, aki teljesen függetlenítette magát a nagy kiadóktól. Saját stúdióval rendelkezik és saját lemezkiadója van.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nickel Show brit énekes, dalszerző, multiinstrumentalista és zenei producer 1958. március 1-én született. Az 1980-as évek New Wave és Synthpop korszakának egyik legmeghatározóbb, kiemelkedő dalszerzői tehetséggel megáldott tinédzser bálványa és ikonja volt. A 80-as évek végén tudatosan visszavonult, hogy inkább a dalszerzésre és a produceri munkájára koncentráljon. Olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Elton John, Sia, Gary Barlow vagy Bonnie Tyler.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzár Zsuzsanna vagyok. A mai mesében folytatjuk a szekrénylakók történetét. Csík Mónika Szekrénylakók című könyvéből hallhattok egy hangjátékot, amely a Vajdasági Rádió és Televízió stúdiójában készült. Fogadjátok szeretettel!

Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. 19. mese. Rádióra alkalmazta Lénárdról.

0: az ólomkatona és a mákszemszámláló. Előző mesénkben a nagyház lakói úgy viselkedtek, mintha bolond gombát tettek volna. A gyerekek vívtak, mamika tornászott, papus pedig a beszélő doboz előtt kúrjongatott. A mesekönyv fejtette meg különleges viselkedésük okát. Olimpia van. A szavanna tegezerdeje tövében, egy dinnye bokor mellett izgalmas események vették kezdetüket, melyeknek főhőse pózoló volt a pocok. Egy nyár végi délelőttön főtt kukorica illata lengte be az egész házat. Mamus aznap korán ébredt, és mivel a család többi tagja még az igazak álmát aludta, suttyomban öltözött fel, és a városi piacra indult. Évek óta nem evett főtt kukoricát, pedig az édes, teljes kukorica szemeket hogy szerette. Így hát vásárolt néhány csövet. Hazaérve azonnal hozzálátott a kukorica főzéshez. Kisvártatva, incsiklandó illat szökött ki a konyhából.
1: Terített asztal, roskadozik a jobbnál jobb falatoktól, gyönyörű sajtszálak, illatos láj sajtszeletek, magyar ódió, mandulás puffancs, és kukorica, gyönyörű főtt kukorica, gyere, megeszlek, gyere. Ezt miért kaptam?
2: Hogy fölébredjél.
1: Olyan csoda szépet álmodtam. Szinte már a számban volt a kukorica, miért kellett kupán ütnöd?
2: Ébredj fel, a kukorica nem álom volt. Ha az orrom nem csal, valami finomság készül a konyhában, talán fordulhatnánk arra egyet.
1: Ó, ez aztán az illat. Gyerünk!
3: Sipírc, látod ezt?
1: Jaj, látom.
3: Nézzetek ide, srácok! Egy vendég.
1: Egy vendég!
3: Erre tessék! Kissé szűkös a bejárat, de odabenn már kényelmesebb lesz. Szerencse, hogy éppen tőlünk kért útbaigazítást.
1: Nézzétek! Egy ólomkatona!
4: Micsoda?
3: Nézzétek!
1: Ruskaszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszárszár
4: Igenis?
5: Jelentést!
4: Almacsutkák, sorakozó?
6: Igen.
7: Igenis!
4: Jelentem, csapatom létszáma 3 fő. Felszerelésük szabályszerű. Felkészültségük kielégítő.
5: Igen, látom, jó erőben vannak.
4: Csutkák, vigyázz! Fejtetőre, láttetőre, pörgés, forgás, rugózás, patogás, egyszerre.
5: Ihen! Jó munkát végeztél, Főcsutka. A különítmény kitűnőre vizsgázott, de most, ha megbocsátotok, pihennék egy csöppet.
8: Ó, hát te vagy az.
5: No csak! A hihetetlen mesék könyve. Hát te meg hogy kerülsz a szekrénybe?
8: Bedobtak. De te, öreg fiú, már föl sem tudom idézni, mikor hallottam rólad utoljára. Örülök, hogy befordultál hozzánk. Mondd, miféle kalandokban vettél részt mostanában? Csak azokat a történeteidet ismerem, amelyeket papírra vetett egy Andersen nevű fickó, de annak már jó ideje.
5: Sok minden történt velem az utóbbi időben. Szeretnétek, ha elmesélnék egyet a kalandjaim közül?
7: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen.

0: Már jó ideje a kristálytengeren hajókáztam, mire végre partot véltem látni. Éppen idejében, ugyanis rettentően untam már az egyhangú hullámokat, a végtelen kékségbe vesző szűkszavú madarakat, amelyekkel csak a halakról meg a széljárásról lehetett beszélgetni. Egy csipkés partszegélyen kötöttem ki valami ismeretlen kisváros tövében. Gondoltam, rendbe hozatom egy áccsal a hajómat, megtépázta az utolsó vihar, majdnem föl is borította. De hála egy vén tengeri medvétől kapott jó tanácsra, bevetettem a csalafinta csavart, így megmenekült a dereggén. Csak kisebb sérülések érték. Kerestem hát egy mesterembert, és amíg az ügyködött, szegecselt, kalapált, bevásárolni indultam. Egy hajólag kereskedő boltocskájából léptem ki, éppen amikor taligáttoló atyafire lettem figyelmes. Hé, mister! Szólítottam meg. Ha hajlandó segíteni a cipekedésben, megfizetem. Már pattant is. Felpakolt mindent a taligájára, és fütyörészve hozta utánam a csomagjaimat. Láttam, hogy fürgejárású, erős markó, éppen efféle hajósinast szerettem volna felfogadni. Beszédben legyettünk. Megtudtam tőle, hogy Mákszem számlálónak hívják, és a közeli Beigli üzemben dolgozik, mákszemeket számlál. Az aznapi mákadagért indult a fogatlan kereskedőhöz, amikor megszólítottam. Szép kis elfoglaltság! Nekem inkább naplopásnak tűnik, mondtam neki, és megkérdeztem, miért nem foglalkozik valami fontosabbal. Ha elszegődne mellém, még hős is lehetne belőle, ugyanis a nyolckarú polip barlangjához tartok, hogy megregulázzam. Figyelmesen végighallgatott, majd nemet intett. A mákszemek számlálása nagyon fontos. Nem mindegy, hogy egy szelet Beiglibe 5000, vagy 6012 mákszem kerül, válaszolta, és elárulta, hogy a szakmájában ő a legjobb. Miközben potyogtatja egymással gömbölydett szemeket, pizsergető boldogságot érez, mert tudja, hogy senki nem számol nála pontosabban. A szeméből láttam, hogy igazat beszél, hát nem győzögettem tovább. Egyedül indultam utamra.
1: A sok kalandos története közül miért éppen ezt mesélte el? Ebben nincs egyetlen izgalmas rész sem.
0: A tengeri vihar meg a nyolckarú polip talán csekésé.
1: Talán ha a vihart és a nyolckarú polip megregulázását részletesen elmesélni, érdekesebb lenne. Tomboló széllel, óriási hullámokkal, hangzavarral, irtóztató polipvisítással.
2: Kajlagomb, állapörgéssel, teljesen beléd szédülök.
0: Az iménti történetet főcsutka juttatta eszembe. Tudjátok, régebben ugyanilyen szigorú, elhivatott katona voltam, mint főcsutka. A mákszem számlálóval való találkozás azonban megváltoztatta az életemet. Láttam rajta, hogy élvezi azt, amit csinál, és boldogsággal tölti el, hogy helyt áll a szakmájában. Én viszont rádöbbentem, hogy csak kötelességből gyakorlatozom, és a hősieskedés sem okoz örömöt. Eldöntöttem hát, hogy felhagyok a katonásdival, és ezentúl azzal foglalkozom, amivel gyerekkorom óta szerettem volna.
1: Divattervezéssel?
3: Zokni stoppolással?
4: Sajt készítéssel?
2: Fejtvények és rejtvények megfejtésével?
0: Kukorica pattogatással? Tudjátok ti, milyen izgalmas meglesni az apró sárga kukorica szemeket, hogyan duzzadnak óriásivá, ahogy egy váratlan pillanatban kipattannak és kinyílnak akár a virágok. Ilyenkor még egy kis vajat kell rájuk lötyinteni, kevéske sót, és kész a pompás csemege. A gyerekek sorban állnak érte.
5: Aha! Hát a kukoricával kerültél ide?
0: Igen. Kukoricáért mentem a piacra, amikor mamus figyelmetlenségből engem is felkapott néhány kukoricacső társaságában, és a kosárban hazahozott. Ha már itt járok, gondoltam, meglátogatlak benneteket. De most útnak is indulok. Be kell még szereznem a mai pattogatni valót. Goodbye!
4: Viszlát!
3: Sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment. Azt a pulipos történetet elmesélhette volna.
1: A kukorica pattogatásához miért kell zubbonyt és fegyvert viselni? Ha még egyszer betoppanna, okvetlenül meg fogom kérdezni tőle.
5: Csutkák, sorakozó! Valamelyiknek van esetleg olyan izéje, olyan gyerekkori álma?
6: Nincs.
7: Nekem volna a heverészés. Gyerekkorom óta...
5: A heverészés az nem munka. Valami hasznos elfoglaltságra gondoltam.
7: Ja, az nincs.
5: Pompás. A délelőtt félbehagyott menetelési gyakorlatot végső ideje befejezni. Menet indulj!
8: Elhangzott Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. 19. mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert. A zenét Bakos Árpád szerezte és a Csík Mónika mesejáték sorozata. 19. mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert. A zenét Bakos Árpád szerezte és adta elő. Ő zenésítette meg Csík Mónika

0: Terézia. Sipirc, Cankovics Gabriella. Puskás szerzett, Pongó Gábor. Kajlagomb, Silmer Zoltán. Büdi, Gombos Dániel. Hangmérnök, Milorad Icsitovic. Szerkesztő dramaturg, Lakner Edit. Rendezte, Lénárd Róbert. A hangjátékot a Vajdasági Rádió és Televízió drámai szerkesztősége készítette.
1: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében a szekrénylakók újabb történetét hallhattátok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: A Fleetwood Mac legsikeresebb korszaka 1975-ben kezdődött, amikor Stevie Nicks és Lindsey Buckingham csatlakozott a zenekarhoz Kaliforniában. Ez az időszak tette őket globális szupersztárrá.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
3: Világszerte több mint 300 millió eladott lemezzel következik a zenetörténet legsikeresebb női előadója, aki Madonna Louise Ciccone nével látta meg a világot 1958. augusztus 16-án.

1953. június 22-én született New Yorkban egy színes egyéniség, Cyndi Lauper. 1985-ben ő lett az év legjobb új előadója.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 megahertzen.
3: A Simplired együttest 1984-1985-ben alapították Manchesterben. A formáció egyetlen állandó tagja és abszolút vezetője az egyedi hangú énekes-dalszerző Mick Hucknall. A zenekar neve közvetlenül a frontember jellegzetes vörös göndör hajára utal, de a névválasztásban baloldali politikai meggyőződése, valamint a Manchester United futballcsapat iránti rajongása is szerepet játszott.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Gyulai Magna Cum Laude 1999-ben alakult meg. Nevük a latin nagy dicsérettel kifejezésből ered, amely az egyetemi doktoravatások legfelső fokozatát jelöli. A formációt Szabó Tibor gitáros, zeneszerző és Karamisa basszusgitáros szövegíró alapította. Hozzájuk csatlakozott Mező Misi énekes.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt az SMR-ben.
2: Az Olimpia és a Generál Együttes egykori tagja, Horváth Charlie, 1947. október 28-án született. Szóló karrierje 1994-ben indult el, amikor megjelentette első önálló stúdióalbumát Charlie címmel.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Tudják ki az 1947-ben született Reginald Kenneth Dwight? 11 évesen már zongorázott. Ő nem más, mint Elton John, aki 1972-ben vette fel ezt a nevet.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
2: 1945. április 19-én született Soltész Rezső, énekes dalszerző. A Corvina együttes tagja volt, majd 1979-ben szóló karrierbe kezdett. Megjelenésének ikonikus részévé vált jellegzetes frizurája és a mindig elegáns öltözéke.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.
4: Az 1986-ban alapított Exotic együttes története meglehetősen rendhagyó, hiszen a Tabár fivérek még létező zenekar nélkül jelentkeztek egy tehetségkutató versenyre. A középdöntő előtt lett a banda énekese a későbbi frontember Sipos F. Tamás.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: Bon Scott énekes és szövegíró, aki előzőleg a zenekar sofőrje is volt, 1974-ben csatlakozott az AC/DC-hez. Sokak szerint ez volt a banda legigazibb korszaka. Vele születtek meg olyan nyers, blues alapú AC/DC rockhimnuszok, mint ez is.

A piramis 1974-ben alakult. Révés Sándor énekes csatlakozásával állt össze a klasszikus ötös. Somlajos, basszus, Závodi János, gitár, Köves Miklós, dob, Gallai Péter, billentyű.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: 1979 végén alakult a brit Level 42, a jazz funkot és igényes popzenét játszó együttes. Mark King jellegzetes slap basszus játéka tette őket világhírűvé.

0: hétvégén is a legpörgősebb retrós slágerek nálunk szólnak.
1: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Pointer Sisters együttes története 1969-ben indult el Kaliforniában. A kezdeti dúó 1972-re 4 tagúra nőtt. Érdekesség, hogy a legnagyobb 1980-as évekbeli popdiszkó sikereiket már újra trióként érték el.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.
3: Zalatnai Saroltát szülei operaénekesnek szánták. Egy rosszul sikerült mandulaműtét következtében azonban megváltozott a hangszíne. Ez a rekettes tónus terelte a rock és beat zene felé.

Az Omegának a legelső fellépése előtt még egyáltalán nem volt neve. Amikor 1962-ben megérkeztek a koncertre, meglepődve látták, hogy a rendezők a plakátra önkényesen az Omega nevet írták ki, mert valamit muszáj volt odaírni. A tagoknak megtetszett, így végül megtartották.

0: fütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: Retrózen a füleinknek. SMR.
2: Cserháti Zsuzsa eredetileg balerinának készült, majd óra is ékszerbolt eladóként dolgozott.

0: Onoplexeb dallamai.
1: Onoplexeb dallamai. Onoplexeb
0: dallamai. Most önnek szólnak.
2: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.
0: Fiatalon egy divatbemutatón figyeltek fel jóképű arcára és elegáns alkatára, így először manökenként foglalkoztatták Szécsi Pált. Egy divatesemény utáni bulin énekelt, és így fedezték fel zenei tehetségét. Mindössze 30 évesen, 1974. április 30-án vetett véget életének.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Arany.
4: Arany.
5: Arany.
4: Arany.
5: Arany.
4: Arany.
1: Arany. Aranyalbum.
6: 24 karátos lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Aranyalbum.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mikrofonnál Lagáti Gábor. A mai műsorban egy rekorder együttest hallhatnak. Egy banda, akik 1981 óta töretlen népszerűséggel turnéznak a világ körül. Az egyetlen zenekar, amely minden kontinensen fellépett, antarktiszi koncertjükkel a Guinness rekordok könyvébe is bekerültek. 1991-ben pedig az AC/DC és a Pantera mellett Moszkvában léptek fel, egy szavaik szerint tengernyi, vagy több mint 1 millió ember előtt. Most június 11 és 13-án a budapesti Puskás Arénában is rekordot döntöttek. Esténként több mint 75 ezer néző, azaz összesen több mint 150 ezer rajongó élvezhette a metal legendák előadását, a különleges körszínpados elrendezésnek köszönhetően, közölte a koncertet szervező Live Nation. Ők nem más, mint a Metallica. A kezdetek óta volt, aki kivált, volt tagjuk, aki életét vesztette, de több mint 40 éve töretlenül turnéznak. Balladáikból hallhatnak néhány kiemelkedőt, persze a teljesség igénye nélkül.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Nálunk a slágersemlétek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Igen, édes, minden

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. A legjobb exiós slágerek nálunk szólnak. 107,1.

0: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. Imá osszám kríla, kríla lektirá. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retrós lágerek társaságában.